Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában egy rendkívül tehetséges és fiatal énekesnő következik, akinek pillanatokon belül megszólaló alkotását egyébként a Dal 2026-ban is meghallgathattuk már korábban. Ő Nádas Barbie, akitől most szól, az ő mondja ki.

0: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most a 2007 óta zenélő tehetséges előadóval, Szegedi Mártonnal folytatjuk az éjszakát. Nyári időszámítás című dala a balatoni gyermekkor és a régi nyarak emlékeiről szól. Itt a Petőfin most, ezzel a dallal folytatom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

Magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál rendhagyó módon Fekete Laci. Most a dal 2026-ban is feltűnő Nikóval folytatjuk, és azzal a zenéjével, amit a közkedvelt műsorban is hallhattunk már tőle. Ez a Hányszor, most a Petőfin.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában is csak a legváltozatosabb hazai zenéket hallhatod. Most a Dal című műsorban is feltűnő Siklósi Balázs zenével folytatom, aminek zenéjét ő és Rakoncai Viktor közösen szerezték. Itt a Petőfin, most szól a Csak egy igen.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Most hazamegyek, hazavallanok. Ismerős utak, ismerős zajok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában Novák Éva zenéje következik, a Nem tartozom senkinek, amihez egy csodálatos klip is készült, ahol gyönyörű fővárosunkban láthatjuk az énekesnő trikító piros ballonkabátban. Nem is vitás, hogy Budapest mennyire szép és csodálatos, ahogy Novák Éva idei dala is a Nem tartozom senkinek.

0: Rádió.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok. Most egy különleges zene érkezik itt az éjszakában, méghozzá 2020-ból. Ez a Nem Muszáj című dal Dettitől, aki fiatalkora ellenére komoly témájú dalokat ír. Most tehát szól a Nem Muszáj itt az éjszakában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és soron következő nevünk a Richman Orchestra, minek a dal 2026-ban is feltűnő Az idő elmúlt című zenéjével folytatjuk, amiben az alkotók bátran keverik a világzenét a ska-val és a punkkal is. Az idő elmúlt című dal is egy remek példa erre. Ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Bilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
2: Hát Isten, ments, Kóri.
1: Helyes válasz, fiam.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Az elmúlt percekben az én egyik személyes kedvencem a Dos Diabolos zenélt. Ez volt tőlük a Miattad lemondok, amit most már is egy újabb rendkívül tehetséges név követ. Ő Ádám Kornél, akitől most a túl nagy kincs következik itt az éjszakában.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt a Csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök, munkaszüneti nap van ma az egészségügyben, folytatódik a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a forgalmat. A főváros felé autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, a következő napokban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, és ne mossanak autót sem vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni, azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A Tisza párt javaslatának indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai irányból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Egedűs Zsolt a Tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan teszik közzé az adatokat. Munkaszünet van ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár is. A folyamatos betegellátás ügyeleti rend szerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A sok napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen. Délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38 fok, este 21-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szép jó reggelt kívánok! A Bagosi Brothers Company már is rákezd a Fúj meg szél című dallal, és hát lassan-lassan jöhetne is egy kis enyhítő szellő, meglátjuk, mit tartogat nekünk a hét második fele. No, meg július, hiszen beléptünk ebbe a hónapba, 2026. július 1-e van, szerda.
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Július 1-e van, jó reggelt kívánok. A magyar egészségügy napja a mai, Semmelweis nap. Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. Rájött a hatásos védekezése is, erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. A Semmelweis nap egyébként munkaszüneti nap is az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók számára. Úgyhogy mindez érinti a patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket, fogászatokat, védőnői szolgálatokat is. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást az ügyeleti rend szerint biztosítják. Mindemellett pedig a köztisztviselők napja is a mai, úgyhogy az ő munkájukért is nagy köszönetet mondhatunk. Többfelé szünetelhetnek az ügyfélfogadások, úgyhogy ezzel is érdemes kalkulálni. A magyar kedvencek viszont nem szünetelnek, jön a Well Hello és a Sokszor volt már rég a Petőfi.

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bármit értenek.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, beléptünk az idei júliusba, természetesen sok-sok érdekes esemény, fesztivál, koncert vár ebben a hónapban is, mindenről majd bővebben a következő órákban. Most viszont fél hét van, jönnek a legfrissebbek, aztán pedig a Neo és a We Are All Heroes, itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Mérséklődik a hőség, harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök. Megnyílt a biodóm.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Napközben félpályás lezárásokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. A szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter elmondta, hogy Decsen csőtörés miatt 3700 ember ellátását kellett biztosítani. Két településen gerincvezetéktörés volt. Ezeken a helyeken vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet. Szadhára újabb 20 ezer tasakos ivóvizet küldtek. A kormányfő ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót sem vezetékes vízzel. Tájékoztatott arról is, hogy a rendkívüli hőség miatt 22 vasútvonalon és 3 hév vonalon sebességkorlátozás van érvényben. A Stadler vonatok közül pedig 24 üzem képtelenné vált. Duplájára nőtt a vízfogyasztás az elmúlt napokban a főváros egyes zöldövezeti részein, ezt mondta a fővárosi vízművek vezérigazgatója. Csörnyei Géza hozzátette, a jelenlegi megnövekedett igény továbbra is kielégíthető folyamatos a lakosság ivóvízellátása. Hozzátette, hogy amennyire lehet a környező települések szolgáltatóit is kisegíti a fővárosi vízművek. A vezérigazgató hangsúlyozta, Budapesten ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat is felállítottak a rendkívüli hőség miatt.
4: A fővárosi vízek szolgáltatási területén 551 közkifolyó működik folyamatosan, ezek az év minden időszakában elérhetők. Ez képest szezonálisan a nyári időszakban 63 ivókút, ugye ezek a különböző turisztikailag kiemelt területeken lévő rostamentes célszerkezetű ivókutak működnek, és emellé most 22 nagyforgalmú közterületen helyeztünk ki ideiglenes vízosztót, vagy vízvételezési lehetőséget.
3: Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút meleg rekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42, Budapesten Lágymányoson 41 fok volt. A korábbi rekord 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason 41,9 fokot, Budapesten pedig 40,7 fokot. Továbbra is ér a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon hatályba lép, ezzel pedig megszüntetés a szuverenitás védelmi hivatal. Reagált a parlamenti döntésre a hivatal elnöke. Lánci Tamás azt írta, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a Nemzeti Önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet, úgy fogalmazott. Akik nem szavaztak a törvényjavaslat ellen, nem csupán egy intézmény megszüntetéséről döntöttek, hanem a magyar szuverenitás intézményes védelmét gyengítették. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta. A kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni, azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Dar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozóknak munkaszüneti nap. Emiatt ma zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi, szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a legtöbb gyógyszertár is. A betegellátás ügyeleti rend szerint működik. A gyógyszerellátás pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Elismeréseket adott át az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából rendezett ünnepségen. A tárcavezető ünnepi beszédében azt mondta, július 1-én az orvostudomány egyik legnagyobb magyar alakjára, az anyák megmentőjére emlékezünk. Hegedűs Zsolt köszönetet mondott azoknak, akik Semmelweis Ignác örököseként gyógyítanak, kutatnak, tanítanak, és nap mint nap felelősséget vállalnak mások életéért. Az egészségügyi miniszter hozzátette, olyan orvosokat, szakdolgozókat díjaznak, akiknek munkája mögött évek, évtizedek szorgalma áll.
5: Nem csupán egyéni sikerek képviselői. Mindannyian annak bizonyítékai, hogy a magyar egészségügyben rendkívüli tudás, elkötelezettség és emberi erő van. Önök azok közé tartoznak, akik a legnehezebb helyzetekben is tartják a szakmai mércét, akik dönteni mernek, felelősséget vállalnak, tanítják a fiatalokat, csapatokat építenek, és a mindennapokban is megőrzik azt az erkölcsi rendet, amely nélkül az orvosi hivatás elképzelhetetlen.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: A nyári hőség nem csak az emberek szervezetét terheli meg, hanem az állatokét is. Ennek ellenére a melegebb hónapokban is sokat együtt kirándulnak házi állatukkal. Az állatok megfelelő védelme érdekében azonban ismerni kell azok igényeit és szokásait. Korom Gábor kutyaszakértő hangsúlyozta, az ember képes tudatosan alkalmazkodni a hőséghez, például egyebek mellett azzal, hogy hűvös helyre húzódik. A kutyáknak azonban nincs mindig erre lehetősége.
6: A kutya nem úgy hűt, mint ahogy mi, nem az egész testén párologtat, hanem hát gyakorlatilag neki van egyetlen egy ilyen hűtő rendszer, a lihegés, és ezzel kell szabályozni a testhőmérsékletét. Ezért fokozottan fontos ilyenkor az árnyék, a friss víz biztosítása, és ha ekkora meleg van, akkor bizony arról is érdemes gondoskodni, hogy akár egy hűtőpárnát betegyünk a kutya alá, vagy vízzel esetleg időnként lelocsolva segítsük a hűtését.
3: A mai naptól látogatható a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokban egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Sós Endre az állatkert főigazgatója a Biodóm megnyitóján elmondta, a hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Az új bemutató teret a meglévő jegyrendszerben külön díjfizetése nélkül lehet megnézni. A Biodóm építése még 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került, a beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
7: Amit most átadunk, az a szűkös lehetőségek ellenére is egyszer lesz az ország egyik legnagyobb fedett, trópusi növényháza, egy közösségi találkozóhely, élménykomplexum és állatbemutató. Egy olyan tér, ahol a növények önálló értékként vannak jelen, ahol a fény, páratartalom, a víz, a növényzet és az állatok a látogatókkal együtt alakítják a mikroklimát és egy ökoszisztémát alkotnak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mérséklődik a hőség, ma már sok felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél zivatarok idején viharossá fokozódik, napközben 32-38 fok lesz. Az UV-sugárzás is extrém magas lesz. Érezhető enyhülés holnaptól várható, akkor napközben már csak 25-30 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 28, a Velencei tó 29 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. A házigazda Mexikó és a kétszeres VB-győztes Franciaország is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. A közép-amerikai ország válogatottja Mexikóvárosban 2-0-ra győzte le Ecuadort, míg a franciák 3-0-val múlták felül Svédországot. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között, Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. Franciaország Paraguayjal, Mexikó pedig az Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság győztesével mérkőzik majd a következő körben. Távozik a

0: pályára. LeBron James, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga sztárja tájékoztatta a Los Angeles Lakers-t, hogy elhagyja a csapatot és máshol folytatja NBA-s karrierjét. Sajtóhír szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni. A 4 éves kihagyás után visszatérő, szabadkártyával induló 44 éves Serena Williams az első fordulóban búcsúzott a wimbledoni tenisztorna női egyesében, miután 3 szedben kikapott a nála 24 éve fiatalabb Maya Joint-tól. A címvédő és harmadik helyen kiemelt lengyel Iga Świątek 3 játszmában győzte le az amerikai Taylor Townsendet. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
1: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt hetet mutatnak az időjelzők. Ma az Anna Máriák és a Tihamérok ünnepelhetnek névnapot, úgyhogy Isten éltesse őket. A következő órát majd a Tortuga csapata indítja. Csak te vagy, hét után itt a Petőfi.
2: Csak te vagy csupán, úgy vágyom a szád után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök, megszűntek a budapesti parkolóautomaták, folytatódik a kánikula záporokkal.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé autózók a külső és a leállósávon tudnak haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, és ne mossanak autót sem vezetékes vízzel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok jövő augusztustól szűnnek meg. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten. A több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban csak később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. Gála koncerttel zárja az évadot a Szent István Filharmonikusok ma este a Zeneakadémia nagy termében. Az ünnepi hangversenyen Beethoven 7. szimfóniája mellett Liszt Ferenc és Kodály Zoltán egy-egy művét hallhatja a közönség. A programot Medvecki Ádám állította össze, aki egyben az est karmestere is lesz.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés mellett egyre több felhő van az égen, délutántól sok felé számíthatunk záporra, zivatarra, felhőszakadásra. A szélzivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38 fok, este 21-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. júliusának első napján. Ez egy szerdai nap. Bízom benne, hogy sikerült azért pihenni egyet, jól aludni, de remélhetőleg a hét második felében már jön egy kis enyhülés. Kezdés a Tortugával, csak te vagy!
0: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel,

0: motorozz idén-nyáron is aktívan
1: a Balatonnál.
2: Lassan-lassan talán jön némi enyhülés, úgyhogy elindulhatunk néhány dombot, hegyet megmászni egy-egy vártúrára. Ott van például Csobáncvára, Várrom a Tapolcai medence fölött. A Csobánc a Tapolcai medence egyik legfeltűnőbb tanúhegye, a 376 méter magas hegy tetején középkori vár maradványai állnak. A lapos nyílt hegytető miatt a romok mellől szinte minden irányba szabad a kilátás. A vár a középkorban fontos helyen állt, a hegytetőről jól lehetett ellenőrizni a környék útjait és a medence településeit. A török korban is szerepet kapott, később azonban elvesztette katonai jelentőségét és pusztulásnak indult. Ma falmaradványok, kőfalak és a vár egykori elrendezését sejtető részletek láthatók a hegytetőn. A Csobánc egyik legnagyobb vonzereje pedig a panoráma. Fentről is jól látszik a Badacsony, a Gulács, a Szentgyörgyhegy, a Tótihegy, a Tapolcai medence és természetesen a Balaton víztükre. Úgyhogy mindenképp megér egy kirándulást. Azt is mondhatnám, hogy a látvány nem hétköznapi, Szabó Balázsék viszont már is a Hétköznapi című dalra kezdenek rá. Itt a Petőfi.

0: Balatonok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Jó reggelt kívánok, 7:30 érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek, aztán pedig folytatjuk még a kirándulást a csodálatos Balaton körüli várak térségében. Majka, mindenki táncol, ezzel pedig válak vissza 7:30 után itt a Petőfi.
3: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, többfelé korlátozták a vízhasználatot, drágultak a telefonszolgáltatások.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásáros-Namény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között. A leálló sávra is a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé utazók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Mai félig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. A vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, koffein és a magas cukortartalmú italokat. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, a következő napokban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, és ne mossanak autót sem vezetékes vízzel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Árat emel mától a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz. A Központi Statisztikai Hivatal által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken razziáznak, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtahadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árucikkek eredetét vizsgálják.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés mellett egyre több felhő van az égen, délutántól több felé számíthatunk záporra, zivatarra, felhőszakadásra. A szélzivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38 fok, este 21-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: és aktívan a Balatonnál.
1: Ahogy ígértem, várak között kalandozunk ma reggel. A Szigligeti vár a Balaton egyik legismertebb vára. A Várhegy tetején áll, közvetlenül a tó közelében, ezért a kilátása egészen más, mint a belső fekvésű várromoké. Innen a Balaton nem távoli háttér, hanem a panoráma fő eleme. A vár építése a 13. században kezdődött, később többször bővítették, a török korban pedig a balatoni végvári rendszer egyik fontos erőssége lett. Bár ma már több része helyreállított, a vár még mindig őrzi a régi erődítmény hangulatát. A falakról jól látszik a Balaton nyugati medencéje, a Keszthelyőből a Badacsony, a Szentgyörgyhegy, a Tapolcai medence. Szigliget tökéletes választás, hogyha történelmi látnivalót és klasszikus balatoni panorámát egy helyen szeretnél megtalálni. Számos előadót is megtalálsz egyébként a nyáron a Szigligeti várudvarban. Júliusban például Geszti, az Abba és Boni M koncertshow, a Best of Hungária egyaránt ellátogat ide. A folytatásban pedig az Arthur Rambo következik, és az utcasarki fény a Petőfi.
0: Ez

Petőfi Rádió, minden magyar. Fábián Juliék zenéltek nekünk, ez volt a Girly 7:58 a pontos idő. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. A hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyelj arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal indulj el. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Hogyha pedig valamilyen betegségben szenvedsz, akkor mindenképp legyen nálad elegendő gyógyszer, mert ha netán hosszabb megállásra kényszerülnél, akkor ez mindenképp fontos. Erről tájékoztatott az Útinform. No, meg arra a BKK, hogy a 17. kerületben a fővárosban van egy baleset a Ferihegyi útnál a Pesti úton. Sávzárás, úgyhogy itt légy türelmes. Vigyázz magadra, jönnek a továbbiak, aztán Valmar, Szikora, Robi, Úristen, mindjárt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök. Munkaszüneti nap van ma az egészségügyben. Folytatódik a kánikula.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, és ne mossanak autót vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta. A kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni, azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A Tisza párt javaslatának indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. Munkaszünet van ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rend szerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Megnyílt a budapesti biodóma fővárosi állat és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, bariseregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A sok napsütés mellett egyre több felhő lesz az égen, délutántól sok felé számíthatunk záporra, zivatarra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38 fok, este 21-29 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
1: a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt és szép napot kívánok! Imár 8 óra után járunk az utakon, ma is légy türelmes, vigyázz magadra és a többi közlekedőre is, és válaszd a Petőfit, benne a magyar kedvenceket, a folytatásban a Valmar és Szikora Robi érkezik. Kezdünk az Úristen!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel!

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt a Balkán VIP-vel a lomkoronák. Hát ha a nyár nem is ér véget, azért a hőség talán majd ma éjszaka mindenképp. Egy kis lehűlés, felfrissülés jön hajnalban. 15-22, délután pedig majd 24-31 fok lesz, ami a csütörtöki napot illeti. No de ma még azért igen-igen meleg lesz, több mint 30 fok, 34 fölötti értékekkel, úgyhogy mindenképp nagyon-nagyon vigyázz magadra. A világbajnokság folytatódik, hőség ide vagy oda, délután majd 17 óra 15 perctől kezdődik a felvezető műsor, már ami természetesen a labdarúgó világbajnokságot illeti. A 16 közé jutásért Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek 18 órától, illetve Belgium Szenegállal találkozik majd este 10-től, éjjel 2-kor pedig Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina. Természetesen minden találkozó élőben az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n. A Dunavörnön 18 órától láthatod a röplabda női Európa Liga elődöntőjének visszavágóját, Svédország-Magyarország találkozót, illetve az M4 Sport webes felületén még délután 5-től a labdarúgó U19-es női Európa Bajnokság csoportkörébe is belenézhetsz. Itt Spanyolország Izlandot fogadja majd. Bármerre jársz, vigyázz magadra, jó utat kívánok, a megfelelő mennyiségű ivóvíz ma is legyen nálad, na meg a magyar kedvencek. A folytatásban itt van Ákos és az Indián Tánc a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a kávészünet zene, nekünk ezzel megérkeztünk. 8:30, ez a fővárosban van egy baleset, a 17. kerületben, a Pesti úton, a Ferihegyi útnál itt sávzárás van. Vigyázz magadra, jönnek a továbbiak, aztán Szena vár ránk, itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, nem emelkedik a polgármesterek fizetése. A magyarok többsége optimista.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ma éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós, helyenként 40 fokot is meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Holnapra már országszerte jelentős lehűlés várható. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok jövő augusztustól szűnnek meg. Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. Ebben rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves költségvetés tervéről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről. A V4 országok egyetértettek abban, hogy meg kell védeni az Európai Unió külső határait, melyek a legtöbb esetben a NATO külső határait is jelentik. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt, és az Európai Uniót egy friss euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 81%-a úgy véli, az uniós tagság előnyös az ország számára.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estig még kitart a füllett hőség, később hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38 fok, este 21-29 fok lesz. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: azon túl is még.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, Bagosiék, zenéltek nekünk, 8.44 a pontos idő. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon baktérségében hídvizsgálati munkát végeznek. A 41-es, 42-es kilométernél váltakozó sávzárás mellett halad a forgalom. A munkavégzés mögött 3 kilométeres a torlódás. Barnus azt írja, hogy Egerlőn egy autó kidöntött egy házkerítést, úgyhogy arrafelé csak óvatosan. Köszi az információt. A fővárosban az 1-es villamos helyett a Göncz-Árpád város központ és a Vágány utca Robert Károly körút között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett, és baleset nehezíti a közlekedést. Na, a 17. kerületben a Pesti úton, a Ferihegyi útnál itt sávzárásra készülj. A hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyelj arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal indulj. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, egy nedves törölköző arra az esetre, hogyha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe valahol, hogyha pedig valamilyen betegségben szenvedsz, akkor mindenképp legyen nálad a megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, hogyha hosszabb megállásra kényszerülnél. Tegnap megdőlt az ország és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is. A Hungaromet előzetes adatai szerint Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekordot pedig mostantól a 11. kerülethez köthetjük, lágymányosan 41 fokot regisztráltak. Tehát ha minden igaz, akkor néhány óra múlva azért most már talán nem kell nagyon-nagyon sokat várni, érkezik egy kis felfrissülés, úgyhogy az este folyamán remélhetőleg már frissítő levegőre nyithatjuk az ablakokat. Kompakt diszkó, a múltunk nem felejt, addig is frissít minket ez a dal, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, Péterfi Boriék zenéltek, akik a héten ott lesznek a De Nagy Világ Fesztiválon, aztán júliusban még Balaton akaratján, vagy épp a Budapest Parkban is láthatod őket. 8.58 a pontos idő, már is jönnek a legfrissebbek, aztán pedig Wolf Kati vár ránk. Szól a válasz hamarosan itt a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
4: Hány filmet rendezett ma Károly?
3: És a jelenkor magyar filmjeiből.
4: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
3: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj július 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Írtatok egy szörnyfilmet?
10: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
11: Minyonok és szörnyek a mozikban.
12: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
13: Vagy ki sem látsz a dugóból.
12: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
13: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
12: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
13: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
12: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
13: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
12: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
13: a Petőfi Rádióban.
14: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
15: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
15: Ez a Petőfi Rádió.
16: Harmadfokú vízkorlátozást jelentett be a miniszterelnök, megszűntek a budapesti parkolóautomaták, folytatódik a kánikula záporokkal.
15: Petőfi Rádió, közlekedés.
16: Dolgoznak az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Bak térségében. A 41-es és a 42-es kilométernél váltakozó sávzárás mellett halad a forgalom. A munkavégzés mögött 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
15: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
16: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, és ne mossanak autót sem vezetékes vízzel. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok jövő augusztustól szűnnek meg. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten. A több mint 3000 parkoló automatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkednek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. Megnyílt a budapesti biodóma fővárosi állat és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük különleges majmokat, hulmánokat, baliseregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
16: Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre kell számítani. Napközben 32-38 fok, este 21-29 fok lesz. Holnapra országszerte enyhülés várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 9 óra után járunk már, csodálatos szép napot, jó munkát kívánok, vagy éppen jó pihenést, hogyha ez a hét a szabadságé. A magyar kedvencek ebben a 60 percben is kísérnek, bármerre jársz, online a világ minden pontjára is. Kezdés Wolf Katival, jön a válasz!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:23 a pontos idő, jó reggelt kívánok, a Blaha Lúziánát hallgattuk. 3 napon át a cigánytánc és zene legjobbai láthatók, hallhatók a Magyar Zeneházában. Kovács Antal, Golyma, a Románodrom és az Andodrom legendás táncosa és zenésze 2005. július 2-án hunyt el. A család és a Románodrom zenekar tavaly alapította meg a Golyma díjat, amelyet minden évben a legkiemelkedőbb cigány szóló táncos nyerhet el. A Golyma díj döntőjét holnap rendezik. Na, az eredményhirdetést követően pedig a Zeneház a szabadtéri színpadán Golyma Táncház veszi kezdetét. A következő 2 napon pedig az első Romano világzenei és táncművészeti fesztiválon várnak. Na, a 2 napos ingyenesen láthatható fesztivál a tradicionális cigányzene, a roma világzene és a roma táncművészet sokszínűségét mutatja be hagyományőrző és kortárs produkciókkal, hazai és nemzetközi fellépőkkel. Úgyhogy egy érdekes esemény itt a fővárosban. Nálunk pedig most az Imago Mundi csapata következik, akik szombaton Szegeden játszanak majd, de a Szigeten is ott lesznek augusztusban. Ez az Elszállnék, itt a Petőfi.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9.35 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánunk. Megnyílt a budapesti biodóm városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat. A közösségi térként is funkcionáló biodóm 4 évszakos helyszín. Na, az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkóf majmok rokonsági körébe tartozó pulmánokat, baliseregélyeket, sarkantyús teknősöket is láthatsz. Ezen kívül vízesés, egzotikus növények és őslények mozgó rekonstrukciói is láthatók, úgyhogy egy újabb érdekesség tehát Budapesten, hogyha erre kirándulnál a következő hetekben, hónapokban. Hogyha úton vagy, akkor vigyázz magadra, az M3-ason a határ felé vezető oldalon baktérségében hídvizsgálati munkát végeznek, a 41-es 42-es kilométernél váltakozó sávzárás mellett halad a forgalom, a munkavégzés mögött 3 kilométeres a kialakult torlódás, az M5-ösön pedig Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható, és ugyancsak munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében a 24-es kilométernél, itt a kialakult dugó 3-4 kilométeres, úgyhogy légy türelmes, a 66-oson pedig Szent Balázsnál egy sertésszállító kamion borult fel, a 47-es kilométernél az utat ezért teljes szélességében lezárták, hogyha teheted, akkor Dombóvár felé tudsz kerülni. Hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek is SMS-ben 0630303380, illetve a Messengeren, Viberen szintén tudsz nekünk útinformációkat írni. A következő pillanatokban pedig Jude Law röffenti be a motorokat itt a Vroom, a Petőfin.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9:47 a pontos idő. 16 csak nem 2000 évvel ezelőtt élt római kori akvinkumi ember rekonstruált arcával találkozhatsz Budapesten az Akvinkumi Múzeum új időszaki kiállításán. A Voltunk mint ti arcrekonstrukciók a római korból című tárlat a nagy katonavárosi ásatásokhoz kapcsolódik, amelyek során több ezer római kori temetkezést tártak fel. A 16 rekonstruált személyhez fiktív, de történelmileg hiteles elemekből felépített élettörténeteket is alkottak, hogy közelebb kerülhessünk az egykor Akvinkumban élők mindennapjaihoz. Az arcrekonstrukciók mellett pedig számos más érdekes lelet, köztük egy múmia is megtekinthető. Nos hát, szerencsére Nagybogi nagyon is élő és elemében van, sok-sok koncertet ad a nyár folyamán.

0: Kali Sanders Andrásék zenéje szólt, ez volt az Ocean 957, a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Szabesz azt írja, hogy az M5-ösön Szeged felé a 74-es kavicsnál munkavégzés van, úgyhogy csak a belső sáv járható, 4 kilométeres a sor. Köszi az infót, további balesetmentes közlekedést kívánok. Na, a fővárosban baleset nehezíti továbbra is a haladást a 17. kerületben a Pesti úton, a Ferihegyi útnál, úgyhogy itt sávzárásra kell készülni. Légy türelmes, van egy kis fennakadás. A hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyelj arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal indulj, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törölköző arra az esetre, hogyha torlódás alakul neki, vagy teljes útzár lépne életbe. Hogyha pedig valamilyen betegségben szenvedsz, akkor mindenképp legyen nálad a megfelelő gyógyszered elegendő mennyiségben, a hosszabb megállásra kényszerülnél. Jelenleg az országos hőmérsékleti átlag 29,9 Celsius fok, úgyhogy mindjárt elérjük kereken a 30-at, és elérjük a 10 órát is 2 perc múlva, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán a Carson Coma csapat, akik holnap a Sopron Festen, aztán holnap után Mórahalmon játszanak. Kék hullám kemping, mindjárt a Petőfilm.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Munkaszüneti nap van az egészségügyben, drágult a parkolás Budapesten, folytatódik a kánikula záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: Dolgoznak az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bak térségében. A 41-es és a 42-es kilométernél váltakozó sávzárás mellett halad a forgalom. A munkavégzés mögött 3 kilométeres a torlódás. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion felborult. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, Dombóvár felé tud kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
11: Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár is zárva tart. Ügyeleti ellátás működik. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki, országos kórház főigazgatót. igazgatónak, Magyar Péter miniszterelnök. Az egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat már megjelent a magyar közlönyben. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat, a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Oroszország két rakétával és több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az ukrán légvédelem a támadó drónok többségét és az egyik rakétát megsemmisítette. Több csapás azonban célba ért. A támadásokban 3 civil meghalt, többen megsérültek. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten. A több mint 3000 parkoló automatát leszerelik. A parkolás alkalmazással SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedett a parkolási díj is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni.
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38 fok, este 21-29 fok lesz. Holnapra országszerte enyhülés várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
12: A hírek után
9: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csak úgy zakatolunk ebben a napban is, hiszen már is elhagytuk a 10 órát. Csodálatos, szép jó reggelt kívánok! A folytatásban természetesen magyar zenei kedvencek várnak így 2026. július 1-én szerdán is, és ha már zakatolás, akkor induljon a Kék Hullám Camping a Carson Comával.
9: Itt egy újabb óra,
12: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A négyes szídzenén nekünk jó reggelt kívánok, 10:17 a pontos idő. A nyár 26 adása is ma is vár a Dunán. Sesztek Szabolcs az imént épp a Magyar Szinkron 75. születésnapjáról mesélt, bár ennek kapcsán elmondta, hogy nem mindegy, hogy honnan számítjuk a Magyar Szinkron születését. Érkezik az adásba Beck Laura, grafomentor, aki elmondja majd, hogyan mutat rá írásunk a gyerekkori mintáinkra. A konyhában pedig Wang mester főz, úgyhogy keleties ízek a Balaton partján, egész pontosan Réfülöpön a Mólónál, hiszen onnan jelentkezik a stáb. Ha már Balatonpart, a Halottpénz nyáron Siófokon, illetve a Strandfesztiválon is felép, a héten pedig majd a Sopronfesten láthatod, hallhatod őket. Gyerekek,

0: venni. Haló magyarok! Induljon rutinból, jól a napot!
1: 10:30 a pontos idő, ma éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás, vigyázz magadra a nagy melegben, a nyugati ország részben már kora este, a középső részekre, az esti órákban, a keleti tájakra pedig éjszaka érkezik némi lehűlés, helyenként záporokkal, zivatarokkal, úgyhogy jön a felfrissülés. És ne feledd, hogy ma van a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyben, zárva vannak a háziorvosi, a fogorvosi, szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak, zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központi anonim éjszűrés és tanácsadás is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rendszerint végzik az egészségügyi ellátást. A gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes és vagy készenlétet adó gyógyszertárak biztosítják. A nyitvatartó, az ügyeletes és készenlétet adó patikák címe, telefonszáma településre vagy akár vármegyére keresve elérhető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található gyógyszertár adatbázisban, a nyitvatartó patikák pedig megtalálhatók az egészségablak alkalmazásban is. Vigyázz magadra! Na, mai napon is a magyar zenék könnyebbé teszik ezt az órát is. Budapest Girl, Király Viktor, a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot, jó munkát kívánok, ez volt a Szolvai és a búcsúzóul. Hamarosan ez az óra is búcsúzik, aztán jön Medgyessy Gábor programajánlatokkal, délután 1-től kirándulási tippekkel, délután 4-től pedig majd Szikoratom érkezik, aki este 7-től természetesen kívánság műsorral vár. 9-től Kultúrfitness, benne itt lesz vendég.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műszakot indítani tudni kell.
1: Ennyi volt a reggeli műszak. Vigyázz magadra a mai napon is, hiszen a hőség még kitart. Hogyha útnak indulsz, akkor mindenképp elegendő üzemanyaggal tedd. Legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törölköző. Arra az esetre, hogyha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. És hogyha valamilyen betegségben szenvedsz, akkor legyen nálad a megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, hogyha hosszabb megállásra kényszerülnél. Ezekre mindenképp figyelj, erre kér az útinform, és én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habocki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Bármerre jársz, határon innen majd túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Munkaszüneti nap van az egészségügyben, adóellenőrzés sorozat indul a strandokon. Folytatódik a kánikula záporokkal.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópontot építenek, ezért lezárták a külső sávot. A 73-as kilométertől lassul a haladás. A 66-os főúton Szent Balázs térségében felborult egy sertésszállító kamion. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Dombóvár felé lehet kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Semmelweis nap alkalmából köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árucikkek eredetét vizsgálják. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos. A Kossuth díjas dalszerző énekesnél tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Most, hogy gyógyuljon, elmaradnak a nyári koncertjei. Bízik abban, hogy a december 12-i aréna koncertjén már újult elő erővel állhat színpadra. Ákos köszönetet mondott rajongóinak, és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket. A sporthíreket Szőke Viktóriától hallják. A házigazda Mexikó, a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefánt csontpartot győzte le 2-1-re, Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőben Brazíliával találkoznak majd. A VB folytatásában magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság meccs lesz. 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó. Hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton. Az első fordulóban kiesett Serena Williams Wimbledonban. Az egykori világ első 3 játszmában kapott ki a 20 esztendős ausztrál Maya Jonnytól az angol nyílt teniszbajnokságon. A világ elsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokló Williams 2017-ben nyerte legutóbbi Grand Slam címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Estig még kitart a hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos szélre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Világkörüli utazás a Balaton partján, fiatal művészek, gyerekprogramok, lesz itt ma is minden. Ez már az Itthon Otthon a Petőfi Rádió hivatalos programajánlója. Hozom az ország legértekesebb, legjobb programjai, gyere velem, és közben jó zenéket is hallgatunk, a kezdés a Bermudáé.
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Csukolom, megérkeztem. Por után nem köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben vizes talpal.

0: világon.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon jó hírem van, végre jön a felfrissülés. Már úton van, most már tényleg csak pár órát kell kibírni, szóval tarts ki, nem sokára fellélegezhetünk. Egy hullámzó hidegfront közelít záporokkal, zivatarokkal, de azért csalókkal dolog, mert napközben még megkapjuk a nyakunkba a forróságot. Holnap aztán érkezik a várva várt felüdülés, még ha csak rövid időre is, mert utána természetesen folytatja a nyár azt, amit ilyenkor kell, de a hét második felében legalább már a barátságosabb 30, mintsem a tikkasztó 40 fok közelében állnak meg a hőmérők. Felezzük meg a hetet szuper programokkal az itthon otthonban a Petőfi Rádió hivatalos programajánló műsorában. Nyakunkba vesszük az országot, miközben a legnagyobb hazai kedvenceket pörgetem neked a munka, a délutáni lazítás vagy éppen az utazás mellé. Tervezzük meg a következő napokat együtt. Most jön a folytatásra Nora Till és a Last Round Stable a Petőfi.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mit szólnál egy kiadós világ körüli utazáshoz, ráadásul közvetlenül a Balaton partján? Most pénteken, azaz július 3-án elrajtol az Íz utazás a világ körül különleges gasztroprogram sorozat Balatonalmádiban a Veselényi strand előtti rendezvénytéren. 5 hétvégén keresztül más-más országok kultikus ízei, street food csodák és hamisítatlan mediterrán hangulat költözik majd a tópartra. Ezen a hétvégén az amerikai szabadságérzéssel és street food falatokkal indít a rendezvény, de a következő hetekben érkeznek majd a fenséges olasz ízek, a spanyol naplementék egy jó szangria mellett, a fűszeres balkáni konyha, végül pedig a kihagyhatatlan balatoni halasnapok. Ha szereted ezeket a kulináris kalandokat és a laza vízparti atmoszférát, akkor a hétvégén Balatonalmádiban a helyed. Tarts velem továbbra is itt a Petőfin, az Itthon Otthonban rengeteg programot hozok még. Most viszont a magashegyi underground érkezik hozzánk. Ez az Egymáshoz rövid az út. Szép délelőtt!

0: hírek az utakról.
1: A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel, a 47-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, ha teheted, akkor Dombóvár felé kerül. És munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendrénél a 24-es kilométertől, a kialakult dugó 3-4 kilométeres. Tarts ki, ha van közlekedési infót, küld el nekem, például Viberen vagy Facebookon. Most pedig a következő állomásunk Eger.
0: Itthon, otthon, programot ajánlunk minden nap.
1: Most pénteken, azaz július 3-án rajtol el a második Ha majd lesz Fest, a fiatal művészek találkozója. A civil közösségek háza a hangulatos meghitt udvarán 10 napon át pörögnek majd az események. Összesen mintegy 20 különböző produkció közül lehet válogatni. A feltörekvő egri tehetségek bemutatkozása mellett olyan színházi klasszikusok is várnak ránk, mint a Lilium, vagy éppen az Édes Anna, de a programból nem hiányozhatnak az ingyenes könnyűzenei koncertek, a játékos gyereknapok és a hangulatos kertmozi sem a csillagos ég alatt, ahol egyébként olyan filmekre nosztalgiázhatunk, mint a Ponyvaregény, vagy éppen az Indul a Bakterház. Ha szereted a családias, fiatalos energiákat és a jó színházat, akkor a következő napokban érdemes Eger felé venni az irányt. Na de hozok még programajánlatokat az Itthon Otthonban a Petőfi, most viszont hozok egy újabb dalt, B. Nagy Rékától, ez a Néz Rám.

0: Indítjuk a délutánt mindjárt, ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Ha még mindig keresed, kutatod a tökéletes programot a következő napokra, tarts velem az Itthon Otthonban, hozok még jó pár különlegességet. Ami pedig a zenei menünket illeti, a legfrissebb hírek után itt lesz többek között a Carbon Fools, vagy éppen a kezdésben a Blaha Louisiana, ez a Nem Ereszt.
1: Nem Ereszt, engem sem,
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
5: Hány filmet rendezett Mak Károly?
4: És a jelenkor magyar filmjeiből.
5: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
4: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17:40 perckor az M5 műsorán.

0: 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Elérhető a jövő évi költségvetés tervezett tájékoztatója, már várja a látogatókat a budapesti Biodóm. Folytatódik a kánikula záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Dolgoznak az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében. Lezárták a külső sávot a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. A 4-es főúton Nyíregyháza határában baleset történt. A 267-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható. Felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán bejelentette, már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetők bizalmát is. A köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Hozzátette, hogy a közjó iránti elkötelezettségük, a szakmai felkészültségük és a felelősségtudatuk olyan érték, amelyre minden közösségnek szüksége van. Tegnap is meghaladta a korábbi abszolút nyári csúcsot az áramfogyasztás. Az este 19 óra körül 7352 megawatt rendszerterhelési értéket regisztráltak. Ez azonban kisebb volt a hétfői értéknél. Reggel újraindultak és forgalomba álltak a hőség miatt korábban leállt Flirt motorvonatok, miután az éjszaka 38 fok alá süllyedt a hőmérséklet, írt a közösségi oldalán a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a modern járművek rendszerei a túlmelegedés miatt biztonsági okokból egyszerűen leállították az akkumulátorok töltését. A tárcavezető hozzátette, hogy a hazai infrastruktúra még nincs teljesen felkészülve a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló extrém hőhullámokra. Megnyílt a budapesti Biodóm a fővárosi állat és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38 fok, este 21-29 fok lesz. Holnapra országszerte enyhülés várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A friss hírek után a délutánunk kezdetén rögtön folytatjuk is a programok felfedezését a kézműves söröktől a gyerekprogramokon át egészen a béka combig. Gyere velem, ez az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió programajánlója. Én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a Plahalúziánáé.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Családosok, figyelem, most hozzátok szólok, mert a négy folyó városa Győr hamarosan egyetlen hatalmas játszótérré változik. Most pénteken, vagyis július 3-án rajtol el a 19. Győrkőc Fesztivál. Három napon keresztül a belvárost és a Radó-szigetet teljesen elfoglalják a gyerekek. 10 helyszínen kerek 1000 fantasztikus kreatív program vár majd mindenkit. A legjobb pedig az, hogy minden esemény teljesen ingyenes, szóval zseppénzre egyáltalán nem lesz szükség. A látványos pénteki polgármesteri kulcsátadó és a Kiskalász zenekar után hétvégén jönnek majd az Óriás Bábosok, a Mátyás Messék, Danny Bain és a megunhatatlan Vitéz László, a jó hangulatról pedig még olyan hazai kedvencek gondoskodnak, mint Bíró Eszter vagy a vasárnapi záró buli felelős belvárosi betyárok. Ha felejthetetlen családi emlékeket gyűjtenél, akkor ajánlom Győrt, és még ajánlok sok programot itt a Petőfin, tarts velem! Most viszont a forró nyárba hozom a Szőri és Pulekpárost a forró téllel.

0: Itt volt egy igazi különlegesség a Kolibritől, a Húzat, a Petőfin, ahol minden magyar. Na mit szólnál valami igazán különleges és vagány gasztró kalandhoz ezen a hétvégén?
1: Itthon, otthon, programot ajánlunk minden nap.
0: Most pénteken és szombaton, vagyis július 3-án és 4-én indul a Mező Nyárádi Béka és Hal Sütő Főző Fesztivál, meg a Nemzetközi Pálinka Mustra. A legkülönlegesebb rendhagyó ízek és a legjobb házi párlatok mellett a buli hangulatra sem lesz majd panasz, mert hogy péntek este a Blues Company élő koncertje után hatalmas tűzijáték és retro diszkó vár ránk. Szombaton pedig érkeznek majd a Dívák, azaz Fésűs Nelly és Détár Enikő, valamint a Hungarocell zenekar. A legkisebbeknek ugrálóvárral és habpartival készülnek, ezért aztán az egész családnak ez egy nagyon jó kis kikapcsolódás lesz. Jó falatok, igazi, hamisítatlan vidéki vendégszeretet és jó zene. Mi kell még? A hétvégén Mezőnyárád. Az Itthon-Otthon programajánlós műsorunkban mindjárt jövök még egy nagyon jó kis programmal a kézműves örök kedvelőinek, de most nyissuk egybe a falakat, jön a Balkán VIP és a Szabadabb.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar kézműves sörök, fúvós zenekarok és hatalmas bulik egy történelmi várban. Na-na!
1: Itthon, otthon van programod.
0: Most pénteken és szombaton indul a 26. Sárvári Fúvós Zenei Várfesztivál és Sárvári Sör Express program sorozat a Nádasdi Várban. A hagyományos fúvós zenei értékek és a folk bazár kézműves forgataga mellett különleges sörkínálattal és könnyű zenei koncertekkel várnak. Péntek este dr. Béres és Daniel Fiala hozza meg majd a jó hangulatot, szombaton pedig érkezik a Groove House és Zoltán Erika, az éjszakát aztán DJ Dominik pörgeti fel és zárja egyben a lemezjátszók mögött. Mivel a legkisebbeket is külön programok várják, az egész családnak ez egy nagyon jó kis kikapcsolódás a történelmi falak között, tehát Sárváron, ezen a hétvégén, pénteken és szombaton. Ha neked is van egy jó programot, küldd el a Petőfi Rádió Facebook oldalán, vagy éppen Instagramján keresztül. Én pedig küldök egy Szakács Gergő dalt a folytatásban neked. Ez az Elkezdem.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: A programok után az ország tájait fedezzük fel a Hajrá Magyarok extrában, szóval ha kirándulnál, kimozdulnál, bebarangolnál, városokat, településeket, látnivalókat, gyere velem, mindjárt ezzel folytatjuk. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, most még egy kis türelmet kérek, jön a több türelem is, a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC papír is az utolsó urigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Illumination!
7: Írtatok egy szörnyfilmet?
6: Szíka, figyelj, hajjú! Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
8: Minyonok és szörnyek a mozikban.
9: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
12: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
12: Ez a Petőfi Rádió.
13: Estétől lehűl és jön felhőszakadásokkal, folytatódnak a rendkívüli parlamenti ülések. Adóellenőrzés sorozat indul a strandokon.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Dolgoznak az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében. A 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. A 66-os főúton Szent Balázs térségében korábban felborult egy sertésszállító kamion. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Dombóvár felé lehet kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
13: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. Az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 27 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hév vonalon. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Balaton átlag vízállása 74 cm, a Velencei tó Agártnál 48 cm, a Valahamértnél 5 cm-vel alacsonyabb. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter, jövő hétfőre is kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak. Köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról is. A parlament nyári időszakban csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken razziáznak. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árucikkek eredetét vizsgálják. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csak nem 10 000 embert tiltottak le az előző kormány idején. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Estig még kitart a füllet meleg, többfelé záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Holnap már csak keleten várható zápor. Éjszaka 18-23 fok, napközben 26-31 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
12: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Na, szedjük elő a térképet, mert nagyobb utat teszünk meg Soprontól Pannonhalmán át egészen az Empléni hegységig. Ez a Hajrá Magyarok Extra, rengeteg magyarországi felfedezni valóval ebben az órában, és jó hazai zenékkel. Én Megyesi Gábor vagyok, hello, indulhatunk? Jön a Hősök és a Halott Pénz a kezdésre.
12: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, közt te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és

bárány, egy kirakati vagány lett. Elmosatlan fantáziám, sok alom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de a csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

0: Népi Rádió.
1: Akinek fáj még

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha azt mondom, a hűségváros, akkor mindenki tudja, miről beszélek szerintem. Igen, ez Sopron. Ez az a bájos város, az egyik legrégebbi településünk, amely a műemlékek számát tekintve a második az egész országban. Sopron a hajdani várfalakkal ölelt maskaköves utcáival és a nagy tűzvész után emelt barokk épületeivel egy valódi kis ékszerdoboz. A város szimbóluma a messziről is látható 58 méter magas tűztorony, aminek a tetejéről szép időben egészen az Alpok hófette csúcsáig, a Schneebergig is ellátni. Itt találhatjuk a hűségkaput is, ami az 1921-es népszavazásra emlékeztet. Ezzel a város kiérdemelte a leghűségesebb város címet. Sopron ráadásul a természet és a komoly zene szerelmeseit is elvarázsolja. A lővérek hegyoldala mesés túraútvonalakat és kilátókat rejt. A gótikus Kecske templomban egykor királyokat koronáztak, és innen indult a világhír felé Liszt Ferenc is. Ja, és ne felejtsük, hogy 1989-ben a Pán-európai piknik idején itt omlott le elsőként a vasfüggöny. És egy kis aktualitás, hogy holnap rajtol a Sopron Fest. Folytatjuk az utazásunkat itt a Petőfin, mindjárt egy újjáépített kilátóval, ahol elképesztő panoráma tárul elénk. De most itt van Pápa Jocsi és a Kicsit őrült a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mit szólnál egy lélegzetelállító panorámához és egy tökéletes hétvégi feltöltődéshez? Na irány akkor Pannonhalma és a Szent Márton hegy, ahol a híres főapátság közvetlen közelében magasodik a Boldog Mór kilátó. A nevét az egyik legelső hazai bencés szerzetesről és püspökről kapta, és a dombság legdélebbi 253 méteres magaslatán várja a természetjárókat. Bár a legelső tornyot az idő vasfoga kikezdte, az újjáépíteti már 20 méter magas modern faépítmény egy igazi építészeti remek mű lett. Rengeteg helyi tölgyfát, több mint másfél tonna vasalatot és 7000-nél is több csavart használtak fel hozzá, hogy biztonságosan a lombkoronák fölé emelkedhessen. A kilátóval együtt a környező parkerdő is teljesen megszépült, hangulatos pihenőpadok és tiszta ösvények hívogatnak egy kis sétára, elmélyülésre és kikapcsolódásra minket a tiszta levegőn. A pannonhalmi Boldog Mór kilátó ráadásul teljesen ingyenesen látogatható, úgyhogy ha egy panorámás családi túrát terveznél a következő napokra, ezt az úti célt mindenképpen vést fel a listára. Mi pedig maradunk boldogok. A Boldog Mór kilátó után jöhet Boldogkő vára, tarts velem továbbra is itt a Petőfin. Na de most hozom a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar sikerfilm ikonikus zenekarát. Ez a Kuplung és a Nyomod a gázt, a Petőfin.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de mindig összezsodolt az élet.
5: Ez a legújabb magyar zene.

0: ma már 27-e van. Minden történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, de most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne

0: Köszöntsük el, hadd öltözzek fel ünneplőbe.
1: Ezt az előadót is a magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Az Elisztúz és a Kise nyitom a szemem itt a Petőfin, ahol minden magyar. A következő hely, amiről beszélek, ott nagyon is érdemes kinyitni a szemünket, mert hogy a történelem szinte szó szerint egy vulkáni kúp tetején elevenedik meg. Vegyük az irányt a Zempléni hegység nyugati oldala felé, ahol a Hernád völgye felett büszkén őrködik Észak-Magyarország egyik leglátogatottabb és leglátványosabb erődítménye, a legendás Boldogkővára. A tatárjárás után negyedik Béla korában emelt vár igazi különlegesség, mert egyes termeit közvetlenül a hegy gyomrából vájták ki. Érdekesség, hogy a kőzet sajátosságai miatt képtelenek voltak működő kutat fúrni a várban, így aztán a 26 méter mély ciszternába annó Szamárháton hordták fel a vizet a völgyből. A helyszín legnagyobb attrakciója viszont egyértelműen a déli oldalon elvékonyodó oroszlánfejre hasonlító 20 méter magas sziklanyelv. Ezen a keskeny gerincen fut végig az a fapadlós folyosó, aminek a legvégén álló őrhelyről olyan mesés, képeslapra illő panoráma tárul elénk, amit garantáltan sokáig emlegetsz majd. Ha te is a vadregényes tájak rajongója vagy, és szereted a történelmi titkokat, jó kis fotóhelyszíneket, akkor a következő túrádon mindenképpen vedd célba Boldogkőt. Mi pedig most a folytatásban a délután 2 órát vesszük célba, ezúttal a New Level Empire-rel, ez Mardollal közös, ne is gondolj rám, a Pető.

0: átutazó. Görgetjük tovább a szerda délutánunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A következő órában hozok majd aktuális és hasznos infókat neked a jó zenék mellé. A kezdés Ákosé lesz a friss hírek után, jön az Ember maradj. Te pedig maradj itt a Petőfin.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17:50-kor a Dunán.

0: 0630 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, baba ápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Éjfélkor véget ér a legmagasabb hőségriasztás. Súlyos épülettűz pusztított Antwerpenben. Holnap kezdődik a Sopron Fest.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Csomópontépítés miatt lezárták a külső sávot az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosmizsénél. A 73-as kilométertől lassú a haladás. Felborult egy kamion a 66-os úton Szent Balázs térségében. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Útépítés miatt jelentős torlódás alakult ki a 11-es úton Szentendrén a Papszigetnél Leányfalu felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére akár 10 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Évfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Pest megyei Szadán mára megszűnt a vízhiány. A paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamos energiaellátásban ez nem okoz zavart. Tovább nyújt az olló a Tisza párt és a Fidesz-KDNP támogatottságában. A teljes népesség kétharmada szerint jó irányba mennek a dolgok. Ez derült ki a Medián júniusi HVG számára készített felméréséből. Ez szerint a Tisza párt a biztos szavazók között 73, a Fidesz pedig 21%-on áll. A Mi Hazánk tartja a bejutási küszöb körüli eredményét. Magyar Péter miniszterelnök az adatokra úgy reagált, igazi nemzeti egység alakult ki. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le az előző kormány idején. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat. Többen meghaltak egy antwerpeni épület tűzben. A lángok egy 10 emeletes ház 8. emeletén csaptak fel. Az épületből több mint 200 lakó menekült ki. A tűzoltók létrás teherautókat és drónokat is bevetettek az oltásban. A hatóságok a halálos áldozatok pontos számát nem közölték. Holnap kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A 3 színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazz programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Estig még kitart a füllet hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar és viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
10: A hírek után
11: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Ma sem fázunk, csak pár fokkal van hűvösebb a tegnapihoz képest, na de látszik már a fény az alagút végén, érkezik a felfrissülés. Én pedig érkezem a legjobb hazai zenékkel a délutánodba, jön is Ákos a kezdésre, ez az Ember maradj.
11: Itt egy újabb óra.
10: Kizáró.

0: kéri, hogy maradjá.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Július 1-je van, ami egyet jelent azzal, hogy ma van a magyar egészségügy napja, vagyis a Semmelweis nap. 1818-ban pontosan ezen a napon született Budán az anyák megmentője, Semmelweis Ignác, aki világhírű felfedezésével rengeteg életet mentett meg. Ez a mai nap ráadásul 2011 óta a hivatalos munkaszüneti nap is az egészségügyben dolgozóknak. Nem csak a patikákat, háziorvosi rendelőket érinti ez, hanem a szakrendelőket, fogászatokat, védőnői szolgálatokat is. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják. Innen a stúdióból is küldünk egy hatalmas köszönetet, hálát és nagy tapsot nekik a mindennapi áldozatos munkájukért. Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy minél többen közületek tényleg a jól megérdemelt pihenéssel tudjátok tölteni ezt a napot. Ünnepeljük őket ma együtt a legjobb hazai zenékkel, a munka vagy éppen a lazítás mellé. Érkezik már is Mira Monoka és a Rewind, a Petőfi.

0: látod, ahol minden magyar. A mai napot még ki kell bírnunk. Éjfélig érvényben van a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás az ország egész területén. A hőmérő higanyszála helyenként ma is megközelíti a 40 fokot, ami egyébként elképesztő terhelést jelent a szervezetünknek így már a sokadik napon. Úgyhogy jön a jól ismert, de tényleg életmentő 3 pont. Az első, mondjuk együtt, igyunk rengeteg vizet. Most inkább engedjük el az alkoholt, a nehéz koffeines bombákat és a cukros üdítőket. 2. Na tehetjük, menjünk árnyékba, kerüljük a tűző napot, és a megterhelő fizikai munkát is inkább halasszuk későbbre. És 3. A legfontosabb, egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot a leparkolt autóban. Ha ilyet látnál, akkor azonnal hívd a 112-es segélyhívót. Mindezek mellett a hatalmas szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben és azok környékén, ezért aztán a mezőgazdasági munkák során és a szabadban is figyeljünk nagyon oda, mert a legkisebb szikra is azonnal belobbanhat. Vigyázzunk egymásra, mert tényleg nincs sok hátra a kánikulából. A délutánunkat pedig ma is jó hazai zenékkel töltjük fel. A Petőfin jön egy újdonság Cyanoe-tól. Ez a Driftwood.
1: Sziasztok, Cyanoe vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

Figyelem, mától új korszak kezdődött a parkolásban, fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, ezért lassan végleg elfelejthetjük az apró pénz utáni kutatást a zsebekben. A díjakat mától kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben tudjuk kiegyenlíteni, ezért érdemes időben letölteni egy egyszerű, rejtett költségektől mentes alkalmazást. Sajnos a zsebünkbe is mélyebben kell nyúlnunk, mert mától 25%-kal emelkedtek a parkolási tarifák Budapesten, és ez még nem minden, érdemes már most felkészülni a következő időszak nagy változásaira is. Idén december 1-től kizárólag a tisztán elektromos járművek kaphatnak zöld rendszámot. A plug-in hibridek elveszítik a kedvezményeket, így a közterületi parkolás számukra is díjkötelessé válik. 2027. január 1-től teljesen megszűnik a zöld rendszámosok parkolási kedvezménye a fővárosban, sőt, még a közterületi oszlopoknál végzett töltés ideje alatt is fizetni kell majd a parkolásért. Szintén jövő év elejétől a 2000 kg saját tömeget meghaladó autók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szép délutánt. Tegnap történelmet írt az időjárás, erről is lesz majd szó a következő órában. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Most viszont jönnek a friss hírek, aztán a Biolex és a Slep is itt lesz a halott pénzzel. Boldog leszek, mi is azok leszünk, ha jön már végre a felfrissülés.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, koncentrálok a légzésre, hogy lehetek mindig itt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
7: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
12: Vagy ki sem látsz a dugóból.
11: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
11: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
12: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
11: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
12: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
11: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
12: a Petőfi Rádióban.
13: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
14: Éjfélkor véget ér a legmagasabb hőségriasztás. Ismét orosz olajfinomítót bombázott az ukrán hadsereg. Mától 3 eurót kell fizetni az unión kívüli csomagok után.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Csomópont építés miatt lezárták a külső sávot az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosmizsénél. A 73-as kilométertől lassú a haladás. Torlódik a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Óbarok és Herceghalom között. Személyautóval Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
14: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére akár 10 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Évfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. Az ukrán erők másodszor is csapást mértek az ufai olajfinomítóra, Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyára, több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól. Közben az ukrán fegyverek elérték a 600 kilométerre a penzai területen lévő orosz hadipari komplexum egyik rakétaalkatrészgyártó létesítményét is. Itthon a köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező csomagok után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai oldalakat érinti, amelyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat.
2: Petőfi Rádió. Sport.
15: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. A házigazda Mexikó, a kétszeres VB győztes Franciaország és Norvégia is bejutott a nyolcad döntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Mexikó 2-0-ra győzött Ecuador ellen, míg a franciák 3-0-ra nyertek Svédországgal szemben. Kylian Mbappé 2 gólt szerzett a találkozón, amellyel összesen már 6 találattal áll a VB góllövő listájának élén Lionel Messivel holt versenyben. Norvégia elefántcsontpartot győzte le 2-1-re a legjobb 32 között. Erling Haaland 1 gólt szerzett a meccsen. A skandinávok győzelmével az is eldőlt, hogy a nyolcad döntőben Brazíliával találkoznak majd. A VB folytatásban magyar idő szerint ma 18 órakor Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés lesz, 22 órakor kezdődik a Belgium-Szenegál találkozó, hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton is.
16: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Estig még kitart a füllet hőség, többfelé zivatarok, záporok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar és viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
16: A hírek után.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Így a sokadik kánikulai napon legyünk figyelmesebbek, türelmesebbek az utakon. Vigyázzunk magunkra és egymásra is. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, folytatjuk a szerda délutánunkat. A kezdés a Bájalex és a Sleppé a halott pénzzel közösen. Ez a Boldog leszek.
12: Itt egy újabb óra.
16: Kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
12: Ez a Petőfi Rádió.
1: Boldog leszek levegőki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegőki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegőki, boldog leszek, nézd csak meg.
17: Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem,

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Tegnap történelmet írtunk, ugyanis megdőlt az abszolút magyarországi melegrekord. Az Európa szerte tomboló hőkupola nálunk is csúcsra járatta a kánikulát, és a negyedik napja tartó harmadfokú hőségriadó közepette tegnap délután gyakorlatilag összeomlott a korábbi, csak nem 20 éves csúcs. A Hungaromet adatai alapján a valahamért legmagasabb hazai hőmérsékletet, a 2007-es kiskunhalasi 41,9 fokot tegnap délután 3 órakor Széchenyben írtuk felül, ahol kereken 42 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok jelentése szerint igazi dráma zajlott a mérőállomásokon. Budakalászon egy órával korábban már majdnem beállt a történelmi csúcs, de ott 41,8 foknál hirtelen jött egy hőszivatar az utolsó pillanatban, ez pedig leütötte a levegőt. A képzeletbeli bronzérmet Lakitelek vitte el 41,5 fokkal, és hát Budapesten is tombolt a hőség. Lágymányoson 41 fokig kúszott fel a higanyszál, amivel egy mindössze 4 éves fővárosi rekord dőlt meg. Hogy mennyire rendkívüli volt a tegnapi nap, azt jól mutatja, hogy a korábbi napi rekord csupán 39,6 fok volt, de tegnap délben már szinte az ország felében 40 fok feletti értékeket mutattak a hőmérők. Mind a napi, mind a mindenkori országos és fővárosi csúcs is a múlté lett tegnap. Hát szerencsére már úton van a felfrissülés, de ezt a keddi napot biztosan sokáig emlegetni fogjuk. Még legalábbis remélem, hogy nem mostanában dönti meg ezt a rekordot az időjárás. Nálunk a Loving Arms és Static fűtik fel a hangulatot a folytatásban, ez már is a Szeretsz a Petőfim.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Most pedig jöjjön egy kis lélekemelő dallam a mai napban, méghozzá egy igazi hazai kedvenctől. Érkezik a Blaha Louisiana legújabb zenéje, amely mögött egyébként egy mély belső monológ rejlik. A dalszerző énekesnő Soblóher Barbie a saját gondolatainak legbensőségesebb világába hív minket, ahol egyébként a mindennapi pörgésben egy pillanatra megállva az élet igazi értelmét kutatja. Barbie elárulta, hogy a zenekarral rengeteg verzión rágták át magukat, mire megszületett ez a végleges változat. Olyan katartikus és ijesztő pillanatokról mesél a zenében, amikor felébredünk és azt érezzük, már semmi sem olyan, mint régen, mintha kinyílna előttünk a világ, egy másik arcát pillantanánk meg. Jön a Blaha Louisiana újdonsága, a sűrű végtelen, itt a Petőfi.
1: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Képzeld el, hogy holnap könnyen eljöhet az a pillanat, amikor napközben egyes tavaink vize melegebb lesz, mint a kinti levegő. A mögöttünk álló brutális hőségben a legtöbb állóvízünk már bőven 25 fok felett jár, a Balaton felszíne pedig valósággal forrong, jó kis túlzással, de a kutatók mérései szerint a tó felső 5 cm-es rétege szinte mindenhol átlépte a 30 fokot. Kezdnél mérték a csúcsot, csak nem 33 fokkal, de Siófokon és Balaton szemesen is 32 fok feletti maximumokat mutattak a műszerek. A sekély, partközeli részeken és a strandok lépcsőinél ennél még sokkal melegebb is lehet a magyar tenger. Jó hír viszont, hogy a hirtelen melegedés ellenére fokozott algásodás még nem tapasztalható. Ha esetleg holnap jobbannál egyet, lehet a víz melegebb lesz, mint a kinti hőmérséklet. Tarts velem a folytatásban is itt a Petőfin, mert egy újabb fülbemászó dalt hozok neked a Balkán VIP duójától. Ez a Lomkoronák.

0: Milyen jól teszed, hogy a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szép délután a mikrofonnál Megyesi Gábor, de csak egészen eddig a pontig, mert innentől Szikora Tomi kollégám veszi át az irányítást, rajtól a Petőfi csúcs, friss közlekedési infokkal, jó zenékkel, és igen, Petőfis játékkal, Petőfis ajándékcsomag a tét, ehhez pedig SMS számunkat érdemes már betárazni 06 30 30 30 380. Velem legközelebb holnap 11 órától találkozhatsz, akkor is számítok rád. Legyen szép a szerdád!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.

0: írhatsz Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét kultúrát.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Éjfélkor véget ér a legmagasabb hőségriasztás. Folytatódnak a rendkívüli parlamenti ülések. Megnyílt a fővárosi biodóm.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Defektes autó miatt torlódik a forgalom az M0-as autóút déli részén az M1-es autópálya felé az M51-es autóút csomópontjánál. A 24-es kilométernél a rendőrök kiterelik a forgalmat, a kialakult torlódás 5 kilométeres. Egy kis busz és egy személyautó ütközött az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében. A 26-os kilométernél a külső és a középső sávon áll a sérült jár. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére akár 10 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Rúf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának. Köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Több mint 1 milliárd forintos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak éveken át nagy mennyiségű vegyi anyagot loptak el egy üzemből. Az összehangolt akcióban 5 férfit fogtak el, akik 2017 óta több mint 250 alkalommal eladták a vegyszereket. A különösen jelentős értékre elkövetett csikkasztással gyanúsított csoport 4 tagját letartóztatták. Holnaptól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű bicikli lesz. Megnyílt a budapesti biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük különleges majmokat, baliseregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar és viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délután 4 óra van. Úton haza, vagy még munkában? Akár a szabadságod alatt is számíthatsz ránk. A Petőfi Rádió szól nálad, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Nem sokára nyereményjátékot hirdetek. Petőfi Rádiós ajándékcsomag lehet a tiéd. Gyere vele!
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: életben, s azon túl is még.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
2: Munka után hazakísérünk téged, vagy hogyha Szabin vagy, akkor elkísérünk nyaralni. A Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, a 84-esen Sopron-Kövesd és Nagyszent között két autó ütközött össze. A 104-es kilométernél egy sávon megy a forgalom. Baleset állt a 84-es főúton, Sopron-Kövesd és Nagyszent között a 104-es kilométernél. Tisza-Kécske térségében baleset történt, egy személyautó, valamint egy kis teherautó karambolozott a 4601-es jelű úton. Itt a 103-as kilométernél megállították a forgalmat. Baleset van tehát Tisza-Kécske térségében. És az M4-esen Budapest felé Abonynál egy defektes kamion vesztegel a külső sávban a 81-es kilométernél légy körültekintő. Mindez tehát az M4-esen Abony térségében Budapest felé a 81-es kilométernél, ahol egy defektes kamion van a külső sávban. Én a további útinfókat is várom, a még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból. Várpalotán, Sáros Patakról, Tornyos Németiből, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. Mögöttünk a 30Y és a fürdőzők a Balatonnál. Ki az, akinél éppen aktuális? Akár két csobbanás közben, vagy napozás közben megéri minket hallgatni, és megéri velünk játszani, mert hamarosan következik az óra nyerős lágere, amely valakinek Petőfi Rádiós ajándékokat érhet. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez lehet a tiéd. És hogy mi ezért a teendő? Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet. Akkor várom, hogy jelentkezz a 06 30 30 30 380-on, tehát nem most, hanem majd akkor, amikor meghallod a zenék közötti felhívást. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe, téd a komplett ajándékcsomagunk. Igen, ilyen egyszerű. Játék hamarosan, lehet, hogy Jude Law dala után? Ez a Vroom.

0: ez a dal.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Báj Alex és a kedvesem, ez volt az óra nyerős lágere, amely valakinek nyereményt hoz, ráadásul egy Petőfi Rádiós komplett ajándékcsomagot, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Akkor van esélyed, akkor vagy játékban, hogyha küldtél nekünk üzenetet a játék felhíváskor a 06303030380-on, és hogy ki volt az első, na hamarosan őt hívom.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt nyaralunk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként. Figyelem, Békés Csaba elkerülő szakaszán a 44-esen két autó koccant a 121-es kilométernél. Itt forgalomkorlátozás van, tehát baleset a 44-esen, Békés Csaba elkerülő szakaszán a 121-es kilométernél. Két autó ütközött össze a 84-es főúton, Sopronkövesdés Nagyszent között a 104-es kilométernél. Itt a forgalom egy sávon halad, tehát baleset a 84-esen Sopronkövesdés Nagyszent között, és az M4-es autóúton Budapest felé Abony térségében egy defektes kamion veszteg el a külső sávban a 81-es kilométernél. Fokozott figyelemmel közlekedj, tehát az M4-esen Budapest felé Abony térségében, ahol a külső sávban egy defektes kamion veszteg el a 81-es kilométernél. A fővárosban pedig baleset van a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé, az Üllői út előtt a középső sávban. Vigyázz magad. Én a további útinfókra is számítok, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Sárváról, Tiszafüredről, Őrbottyámból, hívja 061-759-6060-on. Nagyon köszönöm előre is.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Kinek hogy telik a délután? Én igyekszem mindenkinek feldobni a napját. Nemrég játékot indítottunk, és hogy ki volt mindenkinél gyorsabb, ki volt a legelső üzenetküldő, az most fog kiderülni, hiszen őt hívom.
1: Igen, tessék.
0: Szia, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia.
0: Hogy szólíthatlak?
1: Jennifer vagyok.
0: Jennifer, tudod, hogy miért hívlak?
1: Hát csak reménykedek benne.
0: Na és miért?
1: Hát csak nem bár, Alex, kedvesem.
0: Az volt az óranyerő slágere, igen, de azért hívlak, mert hogy gyors voltál, és mindenkit megelőzve küldted el nekünk ezt az üzenetet, úgyhogy bekerültél a játékba. De még egy dologra lenne szükségem, hogy gratulálások neked, az pedig nem más, mint hogy elmond a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Tuti?
1: Biztos.
0: Oké, okay, Jennifer, akkor gratulálok, te nyertél!
1: Wow, köszönöm szépen!
0: Nem tudtalak behúzni a csőbe, és milyen határozott típus vagy, látod? Megjött a szerencséd, légy ilyen határozott mindenben, ezt kívánom, és szerintem minden sikerülni fog neked. Most megvan az ajándékcsomag, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Merre vagy, mit csinálsz éppen, hogy telik a délutánod?
1: Hát most éppen nem végettem haza, és nálunk jégeső volt, meg most esik az eső, Vas megye.
0: Igen, ott kicsit lehűlt az idő, tehát ott már most látom, hogy ilyen 21-22 fokot is ír az időkép.
1: Hát igen, érezni. Hát a szél miatt Csalóka most azt írja, hogy 30 fok van, de a kocsi az 20 és felett írt hazafele. Tehát valahogy a kettő között.
0: És mekkora jégeső volt nálatok?
1: Ilyen diónagyság, nem, kicsit kisebb, mint diónagyság, de esővel jött, tehát úgy nem okozott kárt.
0: Na, hál' Istennek, de gondolom azért vártátok már kicsit a felüdülést, ha nem is jégeső formájában, de ezért egy kis eső jól esik.
1: Hát a kertnek főleg.
0: De jól bírtad egyébként a 40 fokot, vagy vártad már ezt a 20 és fél fokot?
1: Én nyári gyerek vagyok, nekem a 40 se gond.
0: És milyen tervekkel mész még neki az idei nyárnak? Milyen programjaid lesznek még a következő két hónapban?
1: Kislányunkkal vagyunk itthon, tehát ilyen szűk családi, meg óvatos kirándulások.
0: Van esetleg kis kerti medencétek, pancsolótok, vagy valami, amivel tudtok hűsölni?
1: Igen, gyerekmedence is, meg egy ilyen kacsaúsztató, kisebb méretű felnőtt medence.
0: Szép nyarat kívánok nektek, és a következő dallal is meglepünk titeket. Kállai Sanders, András és a Halo, ezt fogom most neked játszani.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Rúzsa Magdi egyszer fent, egyszer lent. Hát teljesen megértem, hogyha így érzed magad így szerda délután 5-kor, munka közben, vagy már munka után. Számíthatsz rám a folytatásban is. Pörgünk az Iver and the Parazollal. Pár perc, és itt a Together.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Írtatok egy szörnyfilmet?
6: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
7: Minyonok és szörnyek a mozikban.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg... figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
12: Vagy ki sem látsz a dugóból.
11: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
11: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
12: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
11: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
12: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
11: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
12: a Petőfi Rádióban.
13: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
14: Éjfélkor véget ér a legmagasabb hőségriasztás. Már csak mobiltelefonnal lehet fizetni a fővárosi parkolásért. Súlyos épülettűz pusztított Antwerpenben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Megszűnt a korábbi sávzárás az M0-as autóút déli részén az M1-es autópálya felé az M51-es autóút csomópontjánál. A 24-es kilométertől a kialakult 5-6 kilométeres torlódás csak lassan szűnik meg. Egy defektes kamion vesztegel a külső sávon az M4-es autóúton Budapest felé, Abony térségében a 81-es kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
14: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére akár 10 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. Tovább nyílt az olló a Tiszapárt és a Fidesz-KDNP támogatottságában. A teljes népesség kétharmada szerint jó irányba mennek a dolgok. Ez derül ki a Medián júniusi HVG számára készített felméréséből. Eszerint a Tiszapárt a biztos szavazók között 73, a Fidesz pedig 21%-on áll. A Mi Hazánk tartja a bejutási küszöb körüli eredményét. Magyar Péter miniszterelnök az adatokra úgy reagált, igazi nemzeti egység alakult ki. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A kormánynak írt nyílt levélben emlékeztetnek arra, hogy sok a felfüggesztett, illetve elbocsátott dolgozó, és kevés a jelentkező a pozíciókra. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Mától kizárólag mobiltelefonnal lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. Mától a parkolási díjak is emelkedtek. Legalább 6-an meghaltak Antwerpenben, ahol kigyulladt egy több emeletes épület, melyben mintegy 200-an laknak. A lángok a 8. emeleten csaptak fel, a házat teljesen ki kellett üríteni. A tűzoltók létrás teherautókat és drónokat is bevetettek az oltásban.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
14: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar és viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van. Utazás közben is megéri a Petőfi Rádiót hallgatnod. Kinél hány fokot mutat a kocsi? Vas vármegyébe már megérkezett a lehűlés, ott csak 20 fok körüli érték van, Miskolc környéke viszont 38 fok. De várom a te üzeneted is, SMS-ben vagy Viberen.
12: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

0: hírek Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Baleset, lámpahiba, bármit tapasztalsz, jelez nekünk, hiszen folyamatosan tájékoztatunk téged a közlekedésről. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként. Baleset van Békés Csaba elkerülő szakaszán a 44-esen, a 121-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, mert két autó ütközött össze. Tehát baleset a 44-esen, Békés Csaba elkerülő szakaszán a 121-es kilométernél. Valószínűleg a vihar következtében faágak kerültek az útra a 84-esen Nemes Keresztúr közelében. Az eltakarításuk ideje alatt a 36-os kilométernél forgalomkorlátozást vezettek be. Mindez tehát a 84-esen Nemes Keresztúr térségében, ahol a 36-os kilométernél forgalomkorlátozás van. És egy kidőlt fa zárja el az útszakaszt Salgótarján és Zabar között az 1-es kilométernél, ahol jelenleg megállították a forgalmat, de várom a még frissebb információkat is, hogy mi a helyzet át Salgótarján és Zabar között. Hívja 061-759-6060-on, de országosan várom a további információkat Tamásiból, Cecéről, Jászkiséről. Dolgozunk össze ma délután is.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

A Petőfi Rádióban minden magyar. Sokan vagyunk együtt útközben is. Kinél hány fokot mutat a kocsi? Győr-Moson, Sopron vármegyébe, Vas vármegyébe és Zala vármegyébe már érkezik, vagy már megérkezett a leülés a hidegfront, és hamarosan egyébként a Balcsi vonalát is eléri. Siófokon még 34, Fonyódon pedig 29 fok van. De nem csak a levegő meleg, hanem a Balaton is, mert hogy például az elmúlt napokban Keszhely térségében 33 fok volt a víz felszíne. Nagyon rég melegedett már ennyire a tó, bár egyébként a hivatalos méréseket egy méteres mélységben szokták mérni, a vízfelszín ennél jóval melegebb is tud lenni, hogyha nem keveri át a vizet a szél. Olyan nagy leülés azért a következő napokban sem várható. A hétvége ismét napos időt tartogat majd 28-30 fokkal, kellemes nyári idővel. Szóval, hogyha a következő napokra vetted ki a szabít, akkor terveztek nyaralni, kikapcsolódni, akkor is tökéletes idő vár majd ránk. És most itt egy újdonság, amelynek szerintem van helye a nyári playlistünkön. Nora Till, Last Round Stable.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Baleset, útzár, lámpahiba, tényleg bármit tapasztalsz, országosan várom az infókat a Petőfi Rádióban. Segítsünk egymásnak, dolgozzunk össze. A 44-esen baleset van Békéscsaba elkerülő szakaszán, két autó koccant össze a 121-es kilométernél, tehát baleset a 44-esen Békéscsaba elkerülő szakaszán a 121-es kilométernél. A vihar miatt faágak szakadtak le a 84-es főúton Nemeskeresztúr térségében, és az eltakarításuk idejére a 36-os kilométernél forgalomkorlátozást vezettek be, tehát mindez a 84-esen, Nemeskeresztúr térségében a 36-os kilométernél. Budapesten a 9. kerületben történt baleset az Illatos úton, a Gyáli útnál, illetve a 11. kerületben a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út után. Tehát 9. kerület, Illatos út, Gyáli út baleset, illetve 11. kerület, Tétényi út, befelé a Bartók Béla út előtt a külső sávban kell torlódásra készülnöd. És te merre vezetsz éppen, merre tartasz? Adj helyzetjelentést Hajdúnánásról, Abátszalókról, Jászberényből, hívj 061-759-6060, nagyon köszi előre is.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Drú, csak nekem táncolt, ezzel lazítunk a folytatásban. Például Benitől jött Viber üzenet, hogy ők éppen aratják a búzát, és az aratáshoz küldjek nekik egy dalt. Ez csak természetes.

0: Deniz Csoda a Petőfi Rádióban minden magyar. Július 1-én ma boldog névnapot kívánunk az Anna Máriáknak és a Tihamére-nek. Lebb meg egy köszöntéssel egy zenével őket, egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor. Várom, hogy írj 06 30 30 30 380, 6 után Azi és az introvertált dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 06 30 30 30 380
1: as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citán modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
8: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
12: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Bánáti Bence.
12: Ez a Petőfi Rádió.
14: Éjfélkor véget ér a legmagasabb hőségriasztás. Tűz pusztít a Hortobányi Nemzeti Parkban. Holnaptól tesztelhető a megújult budapesti közbringa rendszer.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Baleset történt a Budapest-Tiszakécske összekötő 46-01-es jelű úton Tiszakécske térségében. A 103-as kilométernél a forgalmat megállították. Foágak szakadtak le a 84-es főúton Nemeskeresztúr térségében. Az eltakarításuk idejére a 36-os kilométernél félpályás korlátozást vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
12: Petőfi Rádió.
13: Hírek.
14: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére akár 10 fokkal csökkenhet a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Tiszafüred és Kócsújfalu között a 33-as főút közelében 30-40 hektáron ég a legelő és a tarló. A lángok több szarvasmarhát is veszélyeztettek, de az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölt a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányban terjedt, elérte a nádast is. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A Fidesz szerint a pénzügyminiszter által közzétett a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le az előző kormány idején. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat. Holnaptól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, azokat, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ezekből 2500 mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű bicikli lesz.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: Késő estig még kitart a füllethőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar és viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra van. Vezetés közben, főzés közben nem kell keresgélni a játszási listádat. A legnagyobb magyar kedvenceket hozom egymás után a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdés például Azariáé. Jöhet? Introvertált dal?
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: kátyú, egy nagyobb úthiba, baleset, bármilyen fennakadás tapasztalsz, jelez nekünk, segítsünk egymásnak a közlekedésben, dolgozzunk össze, hiszen a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Figyelem, baleset van Tisza-Kécske térségében a 103-as kilométernél a 4601-es jelű úton. Itt egy személyautó, valamint egy kis teherautó ütközött össze, éppen ezért van forgalom korlátozás, tehát Tisza-Kécskénél. A vihar miatt faágak dőltek, faágak szakadtak az útra a 84-es főúton Nemeskeresztúr közelében a 36-os kilométernél, itt forgalom korlátozás van érvényben. Mindezt át a 84-esen Nemeskeresztúr térségében a 36-os kilométernél. És Algótarján, valamint Zabar között az összekötő úton Zagyvaróna határában egy kidőlt fa zárja el az útszakaszt, éppen ezért itt áll a forgalom, tehát Salgótarján és Zabar között Zagyvaróna határában, ahol egy kidőlt fa akadályozza a forgalmat. Én a további útinfókra is számítok, a még frissebb helyzetjelentésekre. Dolgozzunk össze, és adj hírt Sárbogárdról, Szarvasról, Fegyvernekről. Csörges a 061 759 6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Új zene, Zaporozsec, Mezőmisi, köszím, ezt hallottad nálunk. 061-759-6060, csörgünk, közlekedési infok a Petőfi Rádió hallgatóktól a Petőfi Rádió hallgatóknak.
1: Szia, köszönöm, Sanyi.
0: Szia.
1: M85-ös Sopron bal kihajtó előtt egy elég nagy víztócsa van a belső sávon óvatosan.
0: Aha, tehát akkor ez az M85-ösön, Sopron.
1: M85-ös, így van, Sopron, Bécs irányába, de kifele az országból, uh-huh. És a balfi lehajtó előtt közvetlenül a kanyarban, a belső sávban egy vízátfolyás megmaradt a víz.
0: Mekkora vihar volt ott egyébként, mit tapasztaltál?
1: Hát, az igazság, én pont belementem az viharba, mert sávvá felementem, úgyhogy odafele menet, pont belefele mentem, most visszafele menet jövett egy kicsit kisebb, de általában, hogy néztem a időképet, itt elég nagy vihar volt.
0: Aha, jeget kaptál esetleg, volt arra felé?
1: Én nem hallottam, amikor bemondtátok, azt megúsztam azt a részét, de nagyon csúnya volt, tehát ilyen gyakorlatilag előtt, hogy 89-en nem mentem menni, tehát a 45-en lebiztosítottam, mert nem ez az.
0: Merre mész, mi lesz az úti célod?
1: Kettőpet, és otthon vagyok.
0: Oh, szuper! Hát akkor vigyázz magadra, nagyon köszi a jelentésed, jó utat neked!
1: Nagyon szívesen,
0: köszi, szia!
1: Szép munkát!
0: Várom a további útinfókat is!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Most itt egy dal, amely maximálisan hozza az olasz életérzést. Dash Young Fly kis kecce a Petőfi Rádióban. Veszekedés, szerelem, olasz nyár és egy refrén, amit nehéz kiverni a fejünkből. Igen, ez az új Dash dal a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kis kecce lány a sötétben, bele virrad rám a hajtad.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Folyamatosan kísérlek téged A-ból B-be, és a Petőfi Rádióban informálunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsban 20 percenként. Figyelem, baleset történt az 55-ös főúton Pörbőj térségében a vasúti átjárónál. A 112-es kilométernél teljes útzárban is megállították a forgalmat. Baleset állt az 55-ös főúton Pörbőj térségében a vasúti átjárónál a 112-es kilométernél. Az M86-os autóúton Szombathely felé a Hegyfalú Zsédeny csomópont után egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott. A 100-as kilométernél le van zárva a belső sáv, tehát baleset az M86-os autóúton Szombathely felé a 100-as kilométernél a belső sávban. Az M1-esen pedig a Bábolnai pihenő, valamint a Komáromi csomópont között a viharos szél felkavarta a környező területekről a port, emiatt nagyon durván lecsökkent a látótávolság, mindenki fokozott figyelemmel közlekedj. Mindez tehát az M1-esen, ahol szinte porvihar van, a Bábolnai pihenő, valamint a Komáromi csomópont között. Én a további útinfókra is számítok a még frissebb helyzetjelentésekre. Dolgozzunk össze Agyhírt Nagykállóból, Egerszalókról, Monorról. Csörges a 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: És hogyha van olyan magyar dal, amely jó lesne útközben, vezetés közben, vagy akár hogyha otthon hallgatsz minket lazulás közben, akkor várom, hogy becsörögj, vagy írj. SMS Viber 06 30 30 30 380. 7-kor indul a kívánságműsor, add le a rendelésed, már akár most.

órák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd meg,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd meg,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lehetszik még valaki. Élvezd meg,
0: ha minak látszik, ami marad itt.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszá.

0: tetszel a löktem.
1: Jude Law Spanom, a Petőfi Rádióban minden magyar, de hogy mi legyen a következő dal, várom, hogy megírd. Kezdődik a kívánság műsor, a számom 0630303380. Petra választotta az első dalt a kolléganőjének, Zitának, ez a Himnózia és a Vadvirágok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Megérkezett a vihar a nyugati és a keleti ország részbe is. Tűz pusztít a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Holnap kezdődik a Sopron Fest.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Baleset történt az 55-ös úton Pörböly térségében a vasúti átjárónál. A 112-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3033 180-as számra.
2: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
12: Délutánra Nyugat-Magyarországra, illetve keletre, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyében szintén leszakadó ágak, kidőlt fák jelentettek veszélyt. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében 30-40 hektáron ég a legelő és a tarló. A tűz, amely több irányban terjedt, elérte a nádast is. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt miniszter emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt, az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Holnap kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és a számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidám park is várja a látogatókat a lővérekben.
2: Petőfi Rádió. Sport.
13: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. A labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza három mérkőzéssel folytatódik. 18 órakor kezdődött az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzés. A találkozó állása fél időben 1-0 Kongónak. 22 órakor lesz majd a Belgium-Szenegál találkozó. Magyar idő szerint hajnali 2 órakor pedig az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina meccsre figyelhetünk, amelynek helyszíne San Francisco. A mérkőzéseket élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Szett hátrányból fordítva, 6-7-6-4-7-6-6-3-ra győzte le a wimbledoni hüvespályás Grand Slam tornán. A világranglista 17. helyezettjét Lörner Tienta végig összeszedetten teniszező Fucsovics Márton, aki ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Varozsán Fábián viszont súlyos vereségbe futott bele a spanyol Alejandro Davidovics ellen, aki alig több mint egy órás meccsen 6-3-6-0-6-3-ra legyőzte a magyar játékos a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. Bejutott viszont Wimbledon harmadik fordulójában Jannik Sinner, aki 95. főtáblás győzelmét aratta Grand Slam tornákon, ezzel olasz csúcs tartó lett. Ezek voltak a sporthírek.
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Késő estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar és viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 7 óra van, kezdődik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban, tehát a következő 120 percben te mondhatod meg, hogy melyik legyen a következő magyar dal, és kit lepjünk meg vele. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, csörges 061-759-6060 a számunk.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar

0: Tomi már várja hívásod.
1: Ki az első telefonáló? Szia, hogy szólítatlak?
2: Én Amanda vagyok.
1: Szia, Amanda. Bizu, mit csinálsz éppen?
2: Azt a rádiót hallgatom éppen.
1: Aha, és miközben hallgatod a rádiót? Kajálsz, dolgozol, lazulsz?
2: Na, beszélgetünk közben.
1: Kivel beszélgetsz? Kik vannak ott veled?
2: Haverommal.
1: És mi a téma? Kibeszéltek mindenkit is?
2: Nem, a melegről beszélünk.
1: Bírjátok egyébként? Igen. Bírtátok az elmúlt napokban ezt a 40 fokot?
2: Igen, bírjuk.
1: És hogyan hűsölsz? Nem tudom, megy a légkondi, vagy a ventilátor, vagy sok vizet fogyasztasz?
2: Van medencénk, az pont jó.
1: Á, hát akkor nincs is kérdésem. Kinek szeretnél számot küldeni?
2: Haveromnak, úgy hívják Józsi. Uh-huh. Meg a barátomnak, őt meg Leventének hívja.
1: Oké, Amanda, megbeszéltük, akkor a következő zene most a tiétek.
2: Rendben van.
1: Köszönöm, hogy hívtál, szia!
2: Én is, szia!
1: Manuel Tiara, ezt hozom most a Petőfi Rádióban a Kívánság műsorban. Na és te, mit hallanál szívesen neked, mi az éppen aktuális kedvenced? Várom, hogy becsörögj, itt a lehetőség.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tamás, Vali vagyok.
2: Szia, Vali, hallgatlak, te következel.
3: Szeretnék elkóstolni egy dalt, hogyha lehetne. Itt most néztem a tényekbe, hogy pajzsmirigy rákja volt, és hát teljesen kiborultam ettől.
2: Igen, sajnos ezt én is olvastam ma reggel, amikor felkeltem, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, és hogy lemondta a nyári koncertjét, de bizakodik abban, hogy az évvégi arénás koncertjére már jobban lesz, és hogy megtartatja.
3: Igen, hallottam, hogy most már megmutatték, és jobban van, hogyha esetleg lehet, akkor kaphatnék egy számot tőle.
2: Természetesen, Ákos, fényben nézz, akkor egy ilyen bíztató dal, akkor ezt küldöm neked, akkor Ákosnak szorítunk. Jó egészséget kívánunk.
3: Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, hogy hívtál. Szia.
3: Szia, szia.
2: Valitól Viber üzenetet kaptam, hogy házassági évfordulót ünnepelnek a párjával, Zolival. Ez már a 35. Gratulálunk, és nagyon sok boldogságot kíván nektek a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Tomi, drága szerelmemnek küldenék egy számot, és üzenem, hogy nagyon szeretem. Ő életem szerelme, nincs nála fontosabb. Köszönöm, hogy van nekem. Küldi a következő dalt Erika Mezőkövesdről a drága szerelmének. 061-759-6060, ez a forró drót a kívánságvonal. Halló!
3: Gyuri vagyok.
2: Szia Gyuri.
3: Álmot szeretnék kérni, ha szabad.
2: Természetesen jó helyen vagy, ez a kívánság műsor. Kinek szeretnél zenét címezni?
3: Mondhatom?
2: Mondhatod, hogy kinek szeretnél számot küldeni.
3: Aha. A barátaimnak szeretném kérni, és a barátnőmnek a...
2: És milyen apropóból küldesz nekik számot?
3: Hát, születésnapja van.
2: Kinek van születésnapja?
3: Barátnőmnek.
2: Aha, akit úgy hívnak, hogy Ibolya. Most ünnepeltek éppen?
3: Hát majd holnap kerül rá sor.
2: De akkor most mi a rádióban felköszöntjük és megünnepeljük Ibolyát. Isten éltesse őt.
3: Köszönöm szépen. Hello, szia.
2: Ez a Mangó Blitz és az iFix.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Erre a számra pedig küldesz nekem telefonszámot is, meg egy rövid sztorit, hogy kit hívjak fel, milyen alkalomból. Én pedig akcióba rendülök, rácsörgök a címzetre, és átadom neki a te üzeneted.
3: Halló?
2: Halló, Nándi, szia, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig a kívánságműsor, és jött egy üzeneted a rádióban. Átadhatom ezt neked?
3: Igen.
2: Hogy ki a feladó, az egyelőre meglepetés, kíváncsi vagyok, hogy rájössz-e, de mondom az üzenetet. Szia, Tomi, kérlek, hív fel egy számomra nagyon fontos embert, aki nem más, mint Nándi. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és hiányzik.
3: Igen.
2: Ez lenne az üzenet. Kitől jöhetett szerinted?
3: Igen. Hát ez.
2: Nem tudod? A kereszt nevének a kezdő betűje D. Tehát D-től jött az üzenet.
3: Honnan?
2: D. D mint?
3: Tudom.
2: Na, és mit szeretnél neki üzenni?
3: Igazából semmit.
2: Semmit?
3: Azt, hogy lezártuk ezt az egészet.
2: Húha, aha, tehát hogyha jól sejtem, akkor ő még szeretné folytatni azt, amiben voltatok, de te már nem.
3: Én már nem.
2: Figyelj, én amúgy tökre megértem ezt is, nyilván ti tudjátok a sztorit, de azt gondolom, hogy ez egy kedves gesztus D-től, hogy még így is próbálkozik, és hogy ő így országvilág előtt felvállalja, hogy szeret téged, meg hogy hiányzol neki.
3: Hát nem ez bizonyította, de mindegy, ez. Igazából én elengedtem ezt az egészet.
2: Én azt kívánom, hogy legalább ne váljatok el haragban, úgyhogy a következő dalt is neked fogom játszani. Halott pénz élnünk kellett volna, ez lesz most a tiéd, jó?
3: Rendben, köszönöm.
2: Én köszi, hogy felvetted, minden jót neked, ciao. Halott pénz, élnünk kellett volna, legyen ez akkor az ira a pont a Petőfi Rádióban. Ez a kívánságműsor 9-ig.
4: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szülinapi köszöntő érkezett Viberen. Sziasztok! Gyöngyinek boldog születésnapot kívánnak a női kollégái. Kedves Gyöngyi, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Együtt ünnepelünk mindjárt ezzel a dallal. Blaha Louisiana, ott van a nap.
3: Ott van a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
5: A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Éjfélkor véget ér a legmagasabb hőségriasztás. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. Már csak mobiltelefonnal lehet fizetni a parkolásért a fővárosban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán Komárom és Herceghalom között az erős szél miatt több szakaszon időszakos porátfúvások tapasztalhatók, amelyek csökkentik a látótávolságot. Az út és a látási viszonyoknak megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek. Baleset történt a 6-os úton Szigetváron, az Almáspatak úton a Dózsa-György úthoz közel. A 231-es kilométernél félpályás lezárás érvényes. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Délutánra Nyugat-Magyarországra, illetve keletre, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuváron, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. Legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén leszakadó ágak, kidőlt fák jelentenek veszélyt. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén kitört tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint 90 hektárnyi terület égett le. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölt a katasztrófa védelem. Legalább 6-an meghaltak Antwerpenben, ahol kigyulladt egy több emeletes épület, melyben mintegy 200-an laknak. A lángok a 8. emeleten csaptak fel, a házat teljesen ki kellett üríteni. A tűzoltók létrás teherautókkal és drónokat is bevetettek az oltásban. Az ukrán erők másodszor is csapást mértek az ufai olajfinomítóra. Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyára több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól. Közben az ukrán fegyverek elérték a 600 kilométerre a penzai területen lévő orosz hadiipari komplexum egyik rakétaalkatrészgyártó létesítményét is. Itthon mától kizárólag mobiltelefonnal lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. Mától a parkolási díjak is emelkedtek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Késő estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar és viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 óra van, még 60 perc a tiéd, az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Számítok rád. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, hív 061-759-6060, de folyamatosan csekkolom a Viber üzeneteket is. Petőfi Rádió néven találsz minket Viberen.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáró

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20-23 a pontos időm. A műsor nem csak hallható, hanem látható is, mert hogy TikTok Live-ot indítottam. A TikTok Live-ot Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el. Rengetegen együtt vagyunk, például az első között csatlakozott hozzánk Szegedről Gergő, Zsuzsika Bárándon, nem csak hallgat, hanem néz is minket. Köszöntöm Stellát Kistarcsán, Dávidot Gyenesdiáson, míg Évát Kazinc Barcikán. Szóval a következő dalt nektek is játszom majd, Queen Bee, láthatatlanul. De hogy még kinek, kiknek küldöm? Például Ferenc csatlakozott hozzánk Szentessől, ő a párjának választotta a következő számot azzal az üzenettel, hogy egyszer nekünk is összejön, nagyon-nagyon szeretlek, tartsunk ki! Én is ezt mondom, hogy minden megtörténik a maga idejében, úgyhogy tartsatok ki, legyen egészség, boldogság, szeretet, és a következő dalt nektek játszom a Petőfi Rádióban. Nóri is csatlakozott hozzánk, aki a kislányának, Pannának, valamint a barátnőjének, Ritának választotta a dalt, mert ők egész délután medencés buliztak, most pedig éppen vacsiznak, dinnyét majszolnak, úgyhogy természetesen meglepjük a csajokat is ezzel a dallal. Nicole és a párja Gábor éppen vacsiról tartanak hazafelé, saját maguknak választották a következő dalt. Na és hogy még kinek küldjük, az most fog kiderülni, mert tudod, a kívánság műsor fordítva is működik. Add meg nekem a címzett telefonszámát. Tomi intézkedik, rácsörög, átadom neki a te személyes üzeneted, ezáltal a reakcióját élőben hallod a rádióban.
3: Halló!
2: Halló, szia Bence, meglepetés a Petőfi Rádióból. Élő kívánság műsorban vagyunk, és kaptál egy üzenetet a rádióban, amit szeretnék neked átadni. Alkalmas most neked?
3: Mondjad csak.
2: Kicsit rosszul hallak, gondolom, hogy vezetsz, vezetés közben vagy, ugye?
3: Mondod.
2: Azt, hogy vezetsz éppen, ugye? Bence rám is tette a telefont. Pedig csak Barbie üzenetét szerettem volna átadni, aki élete szerelmének, Bencének szerette volna elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged, és bár most távol vagytok, távol kerültetek egymástól, neki te jelented a mindent, és nagyon-nagyon hiányzol. Mert ez lett volna Barbie üzenete Bencének, aki, hát, vagy rám tette a telefont, vagy megszakadt a térerő, de ettől függetlenül a következő dallal mi összekötünk titeket a rádióban. Queen Bee, láthatatlanul ez szóljon az élő kívánság műsorban. És hogyha te is szeretnél valakinek meglepetés üzenetet, akár szerelmet vallanál, bocsánatot kérnél, vagy feldobnád a kollégákat munkaidőben, vagy munkaidőn kívül, akkor itt a lehetőség. Ír nekünk te is!
4: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen Bee zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
5: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
1: Ez a legújabb magyar zene.
5: Láthatatlanul.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A dalkérések az üzenetek mellett a közlekedésén fokra is számítok, mert tényleg millióan vagyunk együtt útközben is. Figyelem, a 7-es főúton a vihar miatt Zalakomár és Nagykanizsa között van forgalomkorlátozás. Itt a 190-es, valamint a 200-as kilométer között több szakaszon az útburkolatra faágak, levelek kerültek, éppen ezért óvatosan közlekedj, tehát mindez a 7-es főúton Zalakomár és Nagykanizsa között, ahol a vihar miatt van fennakadás. És baleset van Nyíregyháza külterületén a 41-es főúton, három személy autó ütközött össze a 7-es kilométernél. Tehát baleset a 41-es főúton, Nyíregyháza külterületén a 7-es kilométernél. Jó utat mindenkinek! A közlekedési infók mellett pedig az üzenetekre is számítok, hiszen folyamatosan becsakolnak hozzánk, nem csak a rádióban, SMS-ben, Viberen, hanem a TikTokon is. Live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven, tehát a műsort nem csak hallgatni, hanem nézni is tudod. Hajni Ajkáról csatlakozott hozzánk, Anikót köszöntöm Szigetváron, Szabina Hajdúböszörményből írt nekünk, Levente Egyiptomban nyaral, úgyhogy nektek is játszom a következő dalt, Martin pedig Téglásról csekkolt be hozzánk, úgyhogy egy ízig-véri nyári dal. Vacons, The Way I Do, ezt fogom indítani. És hogy még kinek, kiknek? Ez egy üzenet. Szia Tomi, Lili vagyok, élőben nézünk a TikTokon, anyukámnak Ildinek ma van a születésnapja, és neki szeretnék üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem, és Isten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig.
3: Happy birthday!
2: Kedves Ildi, sokat és boldogat, ezt kívánjuk neked, meg küldünk egy nagy puszit. A köszöntés az üdvözlés mellé. Hanna Bécsből küldött nekünk kommentet a TikTokon, hogy éppen a bécsi pályaudvaron van, és jön haza Budapestre Intercity-vel, saját magának választott egy dalt. Zanci is csatlakozott a műsorhoz, aki most kezdi a műszakot, az éjszakai műszakot, ápolóként, úgyhogy kitartást küldünk neked. És hogy még kinek játszom a következő dalt? Az ezekben a másodpercekben fog kiderülni, a kívánság műsor fordítva is működik. Full egyszerű a dolog, add meg nekem a címzett telefonszámát, én pedig rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzenetet.
4: Tessék!
2: Halló, szia, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig az élő kívánság műsor, és kaptál egy üzenetet a rádióban. Átadhatom?
4: Igen.
2: Mert
4: hogy
2: egy születésnaposhoz van szerencsém, ugye?
4: Igen.
2: Ági, szia, a tesód adta meg nekem a telefonszámát, a telefonszámodat, hogy küldjünk neked sok puszit, meg egy köszöntést, hiszen ma van a születésnapod, úgyhogy igen. Ez a köszöntés a tiéd.
3: Happy birthday!
4: Köszönöm szépen!
2: Ildi,
3: Isten
4: éltesse
3: meg!
2: Isten éltessen téged!
4: 36
2: éves! Wow, figyelj, az üzenet az, hogy élj sokáig, és ne sírj sokáig! Tehát üzenem, jó. Hogy éljen sokáig, és ne sírjon sokáig. Ezt írja
4: nem
2: neked.
4: Nem tudok kikálni, most már nem tudok.
2: Valamint Júlcsi. Mikor fogtok együtt ünnepelni?
4: Szombaton.
2: Uh-huh. Nagy buli lesz, vagy mi a terv?
4: Még egyszer.
2: Nagy buli lesz, vagy mi a terv? Kis családi összeröfenés.
4: Nagy buli, két szomszéd, igen, nagy buli lesz.
5: Anya!
2: Na, de szuper.
4: A rendőrből a bácsi, köszönjél neki.
2: Hello, szia! Csókolom, már nyugodtan tegezzem. Anyát megajándékozzuk a következő dallal itt a Petőfi Rádióban, mert Vekonyz és a The Way I Do, ez most neked fog következni, jó?
4: Köszönöm szépen, nagyon-nagyon sok vagytok.
2: Legyen szép estét, minden jót neked. Szia!
4: Köszönöm, puszi, hello!
2: Mást is szívesen meglepünk. Ez a kívánság műsor 9 óráig.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor Szikora Tamással. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:48-kor rengeteg üzenet jön, nem csak SMS-ben és Viberen, hanem a TikTokon is, mert hogy TikTok Live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Itt is nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, és ebben a másodpercben 31.700 like-nál tartunk. Például Mátyás a TikTokon írt nekünk, aki az apukájának címzi a következő számot, aki most kamionozik, és Budapest felé tart. Úgyhogy apa, a következő dal Matyitól a tiéd. Carson Kuma, egyszerűen semmi sem egyszerű, ezt fogom játszani, de nem csak nektek, hanem Dodinak Felvidék.

0: Adrien kisfiát, Áront. Hello Áron, köszi, hogy velünk vagy, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is. Anna Mária írt nekünk, aki saját magának választott egy dalt a névnapja alkalmából. Kedves Anna Mária, sokat és boldogat, Isten éltessen téged! És köszönhetjük Tündérkét, aki születésnapos.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.
2: A stúdióban Szikor.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Manna üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki az anyukájának, Tímának kíván rajtunk keresztül nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Remélem, hogy ünnepeltek. Néhány perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Kívánságműsor pedig legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Akkor is számítok majd rád. Legyen szép estét. Én most léptem. Szikora Tamás vagyok. Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
1: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
3: Mondom, hát ez nem lehet.
4: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
5: Imogoszú!
6: Úszogumi!
5: Pontos!
7: Ó, magyarul!
8: A nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
10: A műsor ajánló után
11: a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Bánáti Bence.
11: Ez a Petőfi Rádió.
12: Megérkeztek a viharok a nyugati és a keleti ország részbe. Iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Holnaptól tesztelhető a megújult budapesti közbringa rendszer.
11: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Porátfúvásokat okoz az erős szél, ezért csökkenhet a látótávolság az M1-es autópályán a Komárom és a Tatabánya közötti szakaszon. Az út és látási viszonyoknak megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek. A belső szalakorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópályán Budapest felé Hajdunánás térségében. A 202-es kilométernél a forgalom a külső sávban halad. A vihar miatt egy fa dőlt a külső és a leálló sávra az M7-es autópályán Polgárdi közelében a Letenye felé vezető oldalon. A 77-es kilométernél fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
12: Nyugat-Magyarországra, illetve keletre, Szabolcsba is megérkezett a vihar, véget vetve a napokig tartó hőségnek. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuváron, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében szintén leszakadó ágak, kidőlő fák jelentettek veszélyt. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő holnapra ígért részleteket. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedű Zsolt miniszter emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt, az intézmények korlátozó belső szabályait pedig 2 héten belül vizsgálják felül. Holnaptól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű bicikli lesz.
10: Petőfi Rádió.
12: Megérkeztek a viharok a nyugati és a keleti ország részbe, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivatar és viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
10: A hírek után...
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. A Balázs Elemér Group 26 évvel ezelőtt, 2000-ben jött létre. Ebben az órában az együttes alapítójával, Balázs Elemérrel és énekesével, Varga Dáviddal beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

Míg ébren reggel 6-kor, ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítem, mert hogy műfajilag itt azért elég sok minden beleférhetne, és bele is fér, de elsősorban a jazzt helyezzük fókuszba, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legismertebb jazzdobosa, Balázs Elemér, illetve a Balázs Elemér Group énekese, Varga Dávid. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: És nagy szeretettel köszöntünk, és a kedves hallgatókat is.
1: Az van, hogyha én a te nevedet meghallom, vagy rád gondolok, akkor mindig Fenyő Miklós Isten nyugtassa jut eszembe, hogy multimilliómos ez a jazzdobó. Ezt nyilván megkaptad párszor.
2: Nagyon sokszor. És... hát úgy indult, megmondom,
1: hogy multimilliós voltál?
2: Nem, hanem úgy indult, hogy esetleg az leszek, csak aztán történt egy csomó dolog, ugye, most nem akarok politizálni, de hogy az biztos, hogyha, és ezzel nem az országot bántom, mert imádom, mert én nagyon szeretem Magyarországot, és itt maradtam, de hogyha esetleg mondjuk máshol lennék ugyanilyen nagy névvel, akkor lehet, hogy tényleg multimilliómos lenni.
1: Hogy indult ez neked annak idején? Nem most kezdted a szakmát, és hát egy elég régóta működő együttest gründolsz, ami egyébként világhírű lett, de hogy a kis Elemér annak idején, pár évtizeddel ezelőtt, nem tudom, talált két faágat, vagy két, nem tudom, dobverőt, és akkor elkezdett fakanallat, elkezdett vele játszogatni, vagy hogy indult ez?
2: Tökéletesen ráéreztél, fakanál.
1: Igen?
2: Igen, és ez ilyen 3-4 éves koromban hallgatva a rádiót mindenre mozgott kezem, lábam, tehát nem volt nehéz észrevenni a szüleimnek, nagyszüleimnek, hogy ez a fiú a dobra esetleg tehetséges. Tényleg bármit hallottam a rádióba, akkor azonnal ütögettem az asztalt, vagy elloptam nagymamának a fakanáját, és akkor azzal dobolgattam. És aztán volt egy esküvő, ahol ott volt Szak Csillagatos Béla, ez a mi rokonságunkban volt, és anyám oda ment a Bélához. Ez valahogy úgy megmaradt bennem, érdekes, hogy azért ilyen sosdöntő pillanatok néha megmaradnak az emberben, bármennyire kicsi voltam, ugye én akkor voltam ilyen 5 éves körüli. És a Béla zongorázott egy pianinon, és mondta anyukám neki, hogy hát próbálja meg ki a fiam, vagy hogy hallgassa meg, hogy valamit az asztalon, hogy doboljon. És akkor mondta Béla, hogy jó, és akkor zongorázott is mondta, hogy akkor te az asztalon próbálja meg így lekísérgetni, vagy nem tudom én. És akkor ez így is volt. És a nem tartott sokáig, és oda ment a Béla anyuhoz, és azt mondta, hogy hát a maga fiából nagyon nagy zenész lesz. Így kezdődött. És aztán 6 éves koromban beirattak egy zeneiskolába, a Rózsa Ferenc, akkor még Vasutasok zeneiskolájában. És ott elkezdtem a szokásos mindent, ami ehhez kell, tanulást. Először zeneiskol, aztán a Bence utcában a jazzkonzi előkészítő. Aztán felvettek a jazzkonziban ilyen kivételes fiatal tehetségként, mert csak érettség után lehetett menni, ugye nekem akkor még nem volt meg általános iskola után, és így én párhuzamosan csináltam, hogy esti gimnáziumba jártam, és nappal pedig a konziba. Talán én voltam az egyedül, aki ilyen kivételes tehetségként ott volt ebben a akkori legmagasabb szintű jazz egyetemen.
1: Hogy folytatódik a történet, mindjárt itt folytatjuk, viszont fordulok hozzád, Dávid. Van pár év különbség közöttetek, szerintem már az Elemérrel. Amikor te kicsi voltál, akkor ő már egyébként nyilván ott volt a világ legnagyobb színpadain. Te mennyire figyelted egyébként a téged körülvevő jazz világot? Neked hogy jött a zene az életedben?
3: Hát pont azzal viccelődtem Elemérrel, hogy amikor ők megalakult a Balázs Elemér Group, akkor én 2 éves voltam.
1: És, a 90-es évek vége akkor, amikor
3: hát 98-ban születtem,
1: egészen
3: igen.
1: Pontosan.
3: Így van. És hát hogy indult el, hát milyen 2-3 évesen már énekeltem dalokat, és akkor apu egyszer leültetett a zongorához, hát hobbi szinten zongorázik, és elkezdtük énekelni különböző népdalokat, és akkor vagy ilyen gyerekdalokat, és akkor megpróbált, hogy akkor áttranszponált, vagy átmodulált másik hangnembe, és hogy ki tudom-e énekelni másik hangnembe, és akkor így kénekeltem, és akkor addig, hogy azt mondta, hogy az összes hangnemben el tudtam énekelni a dalokat így váltással, és akkor azt mondta, hogy akkor vele érdemes, vagy hát velem érdemes komolyabban is foglalkozni. Majd hát úgy tudatosan így a zene nem érdekelt kiskoromban. Én nagyon szeretem énekelni, nagyon szeretem a zenét, de hogy nem foglalkoztatott, és hát ott olyan különleg, olyan szabadidő foglalkozás volt, hogy volt egy néptáncroport, és én nagyon szerettem volna néptáncolni, illetve kézilabdázni. Azt el is kezdtem, majd jött egy baleset, és egy csípőműtéten kellett részt vegyek, és így az élsportolóság és a tánc is, a táncot is így félbeszakította, és akkor hát mi volt, egyetlen egy lehetőség volt, hogy népdalénekes legyek, illetve beirattak, hát két hangszert választhattam, mert csak egy tanárnő volt, aki oktatott harmonikát és zongorát, és akkor hát mondtam, hogy én a harmonikát azt annyira nem szeretem, úgyhogy így a zongorát választottam. És akkor későbbiekben így 14 évesen döntöttem el, hogy én zenész akarok lenni, énekes akarok lenni.
1: Az éneklés ott volt az életedben, a harmonika, pontosabban a zongora ott volt az életedben. Na de ahhoz, hogy az ember professzionálisra fejleszte az ének tudását, főleg ebben a műfajban, ott azért az nem elég, hogy akkor el tudod énekelni a különböző, nem tudom, átmodulált vagy áttranszponált dalokat, ott azért sokkal nagyobb tanulmány szükséges hozzá.
3: Persze, persze. Én van egy pár magándiákom, és mindegyiket kötelezem, hogy zongorázzon. Mert azt mondtam, hogy a zenelmélet is a zongora tudás nélkül az éneklés az olyan, mintha lebegsz. Tehát nincs egy kapaszkodód. Tehát, hogy csinálod a dolgodat, de nem tudod, hogy mit csinálsz. És ez ilyen érzéki, örök ösztön. És én azt gondolom, hogy ha tényleg valaki profin akarja csinálni az éneklést, ahhoz kell tudni a zongorázni is, vagy legalább valamilyen hangszeren, de talán így az átláthatóság miatt a zongora a legegyszerűbb, mármint abból a szempontból, hogy tudja, hogy mit énekel, illetve a másik az, hogy tudja is zeneelméletileg is, hogy mi az, amit énekel.
1: Phil Collinsnak dobolás közben is ment. Vagy
3: persze,
1: ment.
3: De nyilván azért Phil Collins is valószínűleg tudott másik hangszeren játszani.
1: Sőt, tud is.
3: De tud is. Igen.
1: Zongorázik.
3: Igen, hát hogy nyilván a harmónia hangszerekhez kell ahhoz, hogy te jól dalt írj.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Elemér, jazzdobos, illetve Varga Dávid, énekes, mindjárt folytatjuk.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Balázs Elemér és Varga Dávid zenészek, csak így összefoglaló megnevezéssel üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Mi is üdvözlünk, és a kedves hallgatókat.
1: Hogyha esetleg valaki nem hallotta volna még a nevedet, Elemér, akkor gyorsan mondom, hogy jazzdobos vagy, Magyarország, illetve a világ egyik legismertebb jazzdobosa. Azért mi ott jártunk veled kapcsolatban, hogy konzi. Aztán jött majd nyilván az egyéb tanulmány, ami sorrendben következik. Na dehogy. De hogy keveredtél bele a jazzbe? Mert azt említetted, hogy kicsi voltál még 4-5 éves, amikor a Szakcsillaghatós Bélához zongorázott, te meg ott megpróbáltad lekísérni, és nyilván azért téged is elvittek egyéb zenei műfajok, vagy nem? Téged mindig csak a jazz érdekel?
2: Hát ugye, amikor... Tehát az, hogy én a jazzt választottam, az egy lemeznek köszönhető, egy George Benson lemeznek, aminek az a címe, hogy Brazil, és édesapám, ő is szintén zenész, de ő más, ő folk zenész volt, és hát bejárta a világot is, és állandóan hozta jobbnál jobba kerít lemezeket, és egy nagyon jó... hifi tornyunk volt, soha nem felejtem el, és apu berakta ezeket a lemezeket, és csodálatosan szólt, volt egy nagyon jó hangulata, és így volt ez a George Benson lemezzel is, hogy így meghallottam, és emlékszem, hogy akkor így azt mondtam, hogy na jó, én ezt a műfajt szeretném csinálni, mert olyan izgalmas, olyan lüktetése volt, és mondtam, hogyha ez a jazz, akkor én ezt szeretném, és tehát így. Aztán nyilvánvalóan ugye olyan iskolát választottunk, ahol a jazz volt a fő oktatás, és akkor én mindig olyan intézményekbe jártam, ahol a jazz. És hát ugye akkor, ahogy mondtam, a legmagasabb szintű, hát a mostani Liszt Ferenc Jazz Egyetemnek megfelelő szintű Bartók, akkor az volt nem, hogy Bartók Béla Jazz Konzervatórium. Én azt végeztem, ott diplomáztam, tehát az is abszolút a jazz körül forgott. Ott a Kovács Gyula tanított, a fantasztikus dobos, és Nestor Iván. Tehát, hogy valahogy mindig így a jazz. Az más kérdés, hogy nyitott vagyok. Azért sokfajta olyan zenét hallgatok, ami egy picit könnyebb, de nem volt annyira jellemző.
1: Az van, hogy amikor te belekeveredtél ebbe, George Benson-t említettél, meg lemezt említettél, meg egy hifi tornyot említettél, abban az időszakban, már csak ezekből a szavakból kiindulva, ugye? Szóval, hogy a jazz akkor még nem volt annyira közismertem Magyarországon, egy olyan ösvényen indultál el, aminek nagyon kicsi volt a felvevő közege, akkor még nagyon réteg volt, és nyilván az elmúlt években azért ez nagyon kiszélesedett, de amikor te elkezdted, akkor szerintem 100 emberből 4 nagyon szívesen hallgatott jazzt.
2: Nem tudom, egyébként így visszagondolva, nagyon érdekes, amit most kérdeztél, vagy amit most felvetettél, ez egy nagyon érdekes téma. Hát a jazz, ugye tudjuk, az egy réteg zenet, tehát nyilvánvalóan, de egyébként a világon mindenütt. Az, még Amerikában is, ahol született a jazz, de ott is hát nyilvánvalóan sokkal több réteg szereti a könnyedebb zenét, vagy akár a komoly zenét is, tehát hogy azért. De azt kell, hogy mondjam, hogy én abban az időben, amikor elkezdtem a tanulmányomat, és jártam koncertekre hallgatni a nagyokat, akikkel aztán később játszottam, ami egy óriási dolog számomra, én azt vettem észre, hogy szűk réteg volt, viszont nagyon, de nagyon rendszeres. Tehát, hogy ugyanúgy voltak klubok, ugyanúgy voltak koncertek, és én láttam nagyon kedves, jó embereket elmenni ezekre a koncertekre, és mindig nagyon jó hangulat volt. Tehát, hogy ott volt ez, tehát, hogy ez mindig jelen volt, csak nyilvánvalóan idővel ugye a jazz is sok mindent magába szívott, és emiatt, ahogy mondtad, szélesebb lett a tábora. De azt gondolom, hogy abban az időben is egy nagyon jó kis közönsége volt a jazznek, így visszaemlékezve.
1: Vissza hozzád, Dávid, emlékezz. Említetted, hogy 2 éves voltál, amikor a Balázs Elemér Group megalakult. Mikor hallottál először róluk egyébként?
3: Maga a jazzről is talán benne volt az életemben a jazz, csak nem tudtam, hogy jazz. Hát édesapám nagyon sok zenét hallgatott. Nyilván amellett, hogy ő jó túfan, meg tehát ez a stílus a kedvence, de rengeteg Bachot hallgattunk otthon, meg, meg anyukám révén nagyon sok Whitney Houstont, apukám felől pedig inkább Frank Sinatra, tehát én Frank Sinatrát is hallgattam, és amikor, hát nyilván most itt fiatalként, akkor így pillangóztam, és igazából nem tudtam, hogy most merre, meddig, vagy hova menjek, de amikor 13-4 évesen meghallottam, először úgy, hogy tudatosan leültem, és meghallgattam a Frank Sinatrát, akkor én azt mondtam, hogy én ezt a stílust akarom csinálni, én ilyen zenét akarok énekelni. Majd ez ilyen korszakos volt, hogy nem tehát én nem úgy volt, hogy csak a jazz és semmi más, hanem minden olyan zenében próbálkoztam így az idő során, ami minőséges, amiben minőségi muzsikálás van, ahol a zenét próbáljuk, igyekezzük feljebb emelni. De a Balázs Elemér Groupról talán, amikor én konziba kerültem, akkor kezdtem el igazából a jazzzel foglalkozni. Akkor tanárnőm feladta az előadókat, hogy kiket kell hallgatni. És az a korszak, amikor elkezdtem hallgatni John Coltrane-t, talán az után jött a Balázs Elemér Group, amikor meghallottam, talán én 16 éves lehettem. És mert ugye én Szerbiából származom, és Szabadkán tanultam, és hát ugye az amerikaiakat hallgattuk. Tehát ugye a magyar részről én akkor hallottam először a Hungarian Jazz kvartettet hallgattam, első magyar jazz kvartettet, és akkor jöttem rá, hogy Magyarországon milyen nagy a jazz. Tehát, hogy nem hallottunk Magyarországról jazzt, és akkor utána elkezdtem kutatni Magyarország felé, és akkor már rátaláltam a Balázs Elemér Groupra, és majd mikor én felköltöztem az egyetemre Budapestre, akkor elkezdtem járni a koncertjeire, és azt, hogy most a zenekar tagja vagyok, ez valami elképesztő.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Elemér és Varga Dávid, mindketten zenészek. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Fitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Balázs Elemér jazzdobos, illetve Varga Dávid énekes üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Köszöntünk mindenkit!
1: Folytassuk azzal, Elemér, fordulok vissza hozzád, hogy arról már beszéltünk, hogy megtaláltad a fakanalakat, meg jöttek a megfelelő iskolák, meg jött a jazz szeretete, meg egy hifitor, stb. Stb. Eljött a bűvös 2000-es év. Effektív egy 26 évvel ezelőtt, majdnem 3 évtized, amikor megalakult az az együttes, ami a mai napig megy, és nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi berkekben is. Azért elég nagy neve van, talán fogalmazhatok így. Hogy jött az együttes ötlete?
3: Hát azért rengeteg előzménye volt nyilvánvalóan, ugye én amikor az iskola végén ugye 88-ban diplomáztam, és azért már közben elhívott nagyon sok jó zenész, nagy zenész, akik Magyarországon abszolút a jazz krémei voltak, Szakcsi Lakatos Béla, Babos Gyula, sorolhatnám, szóval tényleg Pege Aladár, tehát hogy gyakorlatilag mindegyikkel játszottam, és aztán a kortársaimmal is, Olá Kálmánnal és Egri Jánossal megcsináltuk a híres trió Midnightot, aminek a mai napig szintén nagy neve van a jazzben. És én nagyon sokat sidemenkedtem, ugye, tehát ez azt jelenti, hogy más formációkban játszottam, de én valahogy mindig bennem volt az, hogy szeretnék valami saját dolgot, és akkor én csináltam egy ilyen jazz quintettet, két szaxofonnal, bőgődob és gitár, és az volt az első olyan saját felállásom, ez a Balázs Elemér quintett, amivel elkezdtünk játszani, így a saját gondolataimat kifejezni, és aztán volt egy nagyon jó kis zenekar, az Of Course, Szakcsi Lakatos Róbert, Juhász Gábor volt benne, és ott is sideman voltam, és az annyira, de annyira tetszett az a stílus, hogy elhatároztam, hogy akkor most csinálok egy ilyen jellegű zenekart, de ez már saját formáció lesz, és annyi lesz a változás, hogy nem instrumentális lesz, hanem szeretnék két éneket. Egy női hangot és egy férfi hangot, mert hogy az annyira kiegészíti egymást, és annyira jól lehet használni a zenében, szerves része lesz az éneklés, tehát nem csak mint szólista, hanem hogy szerves részeként működik köze. És ez így kipattant a fejembe, a hangkép is, tehát így mondtam, hogy oké, akkor ez lesz a baj, és soha nem felejtem el, az első koncertünk, az még az Ezres Klub, ez volt a neve, ott a Petőfi Budai Hídfennél volt az Ezres Klub, egy ilyen nagy épület, és ott volt az első koncertünk, egy ilyen klubkoncert, és nagyon boldog voltam, mert az a hangkép elkezdett működni, és aztán egyre jobban kiteljesedett. Tehát, hogy én ez gyakorlatilag így pattant ki a fejembe, és nagyon örülök, mert az, hogy most már ez a zenekar 26 éves, és ennyi sikert értünk el, ugye van 11 stúdióalbumunk, bejártuk a világot gyakorlatilag, voltunk New Yorkban, az egyik leghíresebb klubban, játszottunk a Drone-ba, azon kívül voltunk egy csomó jazzfesztiválon, London Jazz Festival, Skopje-i, és még sorolhatnám, Prágai, tehát hogy tényleg sok helyen jártunk, és mindenütt óriási siker volt, úgyhogy ez nagy öröm számomra, hogy ezt a zenekart megcsináltam.
1: Hogy mi a jövő, vagy hogy milyen terveitek vannak, milyen koncertjeitek lesznek, azzal nem sokára foglalkozunk, viszont vissza hozzá, Dávid. Említetted, hogy Szerbiából még csak az amerikaiakat figyelted, aztán jöttél majd Magyarországra, rácsodálkoztál a magyar jazz zenei életre, és akkor 4 évvel ezelőtt bekerültél valahogy valamilyen úton, módon a Balázs Elemér Groupba. Elmentél egy koncertel, utána oda mentél az Elemér, hogy szia, Dávid vagyok, énekelhetek nálad?
2: Vagy nem, vagy? Azért akkor arcom nem volt. Nem. Tehát ez valami neveltetés is, de nem csak a neveltetés, hanem én is így vélekedek, hogy azért ilyen nagy nevekhez én nem furakodok oda. Tehát, hogy nekem ciki lett volna oda könyörögni. Én csináltam a saját dolgaimat, próbálkoztam fejlődni, előre menni fejleszteni a tudásomat, és egyszer Elemér felhívott, emlékszek erre az alkalomra, a Papp László Sportarénában volt, nem is tudom, talán a Seven koncert, ahol a haverjaim már bementek a Papp László Sportarénába, de én kint álltam, mert hívott Elemér, és akkor beszélgettem.
1: Meg volt a száma egyébként? Láttad, hogy ő hív?
2: Nem, hanem hívott egy szám, és akkor felvettem, hogy jó napot kívánok, Varga Dávid vagyok. Szia, én pedig Balázs Elemér, és így kicsit így elakadt a hangom, hogy és akkor Elemér elmondta, hogy üresedés lett a zenekarban, és hogy egy férfi énekest keres, és hogy rám gondolt, és akkor megkérdezte, hogy van-e kedvem, és mondtam, hogy a viharban-e. Persze, hogy van kedvem. Olyan szinten, hogy közben a haverom hívott, tehát miközben beszéltem Elemérrel, a haverom hívott, hogy gyere már, be kezdődik a koncert, de én meg nem mertem Elemérnek mondani, hogy figyelj, Elemér koncert van, úgyhogy be kéne mennem, úgyhogy inkább mondtam, hogy nem érdekel, kések a koncertről, de Elemért nem fogom lerakni. És hát azóta, hogy mondjam, én addig is éltem a jazzt, és éltem a saját világomba, de amióta Elemérékkel játszok, azóta igazán boldog vagyok. Mm. Tehát a maga zenélés, meg hogy nem csak a zenében találtunk egymásra, hanem lelkitársként is. Tehát, hogy ugyanaz a nem is a véleményünk, nyilván én örülök, hogy mindenkinek más a véleménye, de hogy az, hogy ahogy együtt vagyunk, ahogy egymásra érezünk, miközben beszélgetünk, tehát, hogy pontosan érezzük azt, hogy ha valakinek nincs jó kedve, és akkor ki kell húzni ebből az állapotából, meg van, amikor azt is, hogy jó, most akkor őt nem kell bolygatni, inkább legyen ő ott egyedül, tehát, hogy annyira érezzük a zenekaron belül azt, hogy kinek mi kell éppen, és így kiegészítjük egymást, meg volt, amikor én is fejfájással, rossz hangulattal ültem be a turnébuszba, majd Balázs Józsi megcsinálta a hangulatot, és egyből elillant a rossz kedv. Tehát, hogy én ezt imádom, mert tudom, hogy bármikor, hogy bárhogyan is érkezem ehhez a zenekarhoz, az tudom, hogy a végén úgyis boldogság lesz és jó érzés.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Elemér és Varga Dávid, mindketten zenészek, és a Balázs Elemér Group tagjai. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Balázs Elemér Group alapító névadója, maga Balázs Elemér, jazzdobos és a csapat énekese Varga Dávid üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Köszöntünk mindenkit!
1: Már beszéltünk arról az elmúlt szűk 3/4 órában, hogy 2000-ben hogy jött létre 26 évvel ezelőtt az együttes, arról viszont még nem beszéltünk, és akkor most már tekintsünk a jövőbe, Elemér. És még mielőtt a július 9-i koncertről beszélnék, ami a Várkert bazárban lesz, azelőtt gyorsan. Az együttes tagjai jelenleg, ti ketten jó magatok, illetve van egy női énekes is.
2: Igen, Molnár Enikő, fantasztikus hangú jazz énekesnő énekel. Molnár Enikő, Lakatos Pece Krisztián a nagybőgő nagymestere, Cibere József ütőhangszerek, Komjáti Áron gitár és Balázs József zongora, az alapító tag, az én testvérem, a fantasztikus zongorista, ez a felállás a zenekarnak.
1: Na, július 9-e, Várkert bazár.
2: Fú, hát nagyon nagy izgalommal várjuk, egy ilyen fantasztikus környezetben. Nekünk már volt ott 2020-ban egy lemezbemutatónk, akkor is jubiláltunk. Most egy kicsit később vagyunk a 25-ös jubilálástól, de nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen csodálatos környezetben, mint a Várkert bazár, játszhatunk, koncertezhetünk, hiszen tényleg csodálatos. Nagyon reméljük, hogy jó idő lesz. Egy igazi best of koncert lesz az eddig. Ugye nekünk körülbelül, mivel mondtam, hogy 11 stúdióalbumunk van, körülbelül 100 dalból tudunk válogatni. Tehát az elképesztő mennyiség. És ezekből mindig kicsemegészgetünk, válogatunk régebben elhangzott dalainkat, illetve az új dalainkat is, és most egy ilyen best of lesz itt július 9-én, úgyhogy izgalmas koncert lesz, várunk mindenki.
1: Amikor bekerültél 4 évvel ezelőtt a csapatba, említetted, hogy milyen megtisztelő volt, hogy koncertre mentél volna éppen, amikor az elejéről lemaradtál. Ott azért volt ennek egy másik oldala is, és akkor ez nyilván az évek alatt, az elmúlt 4 év alatt gondolom megszűnt, mert hogy neked azt a rengeteg temérdek mennyiségű anyagot, amit a Balázs Elemér Group 2000 óta csinált, magadévá kellett tenni, meg kellett tanulni az összes dalt.
3: Bizony. Hát hogy mondjam, én azt gondolom, hogy hozzá vagyok szokva ehhez a terheléshez. Előtte is voltak olyan dolgok, amikor bekerültem egy akapella zenekarba, akkor volt egy hónapom 30 dalt megtanulni. De az a 30 dal az olyan, hogy ott a kotát kell követni. Tehát ott nincs olyan, hogy akkor kicsit máshogy éneklem, hanem pontosan úgy kell énekelni. Meg azért vokáloztam is egy jó ideig, nagyobb előadva is, ismertebb előadóknál, és hozzá voltam ahhoz szokva, hogy ha meló van, meló van, meg kell csinálni. És ezt így is így tettem. Nyilván ezt nagyobb lelkesedéssel, mert tudtam, hogy ennek lesz folytatása is, hogy ezek mennyire jó dalok. Meg a stílus is sokkal közelebb állt hozzám, mint az előzők. Úgyhogy én ezt nagyon nagy szeretettel csinálom, de még azt gondolom, hogy ennek még nincs vége. Tehát, hogy folyamatosan tanulunk, és folyamatosan újat veszünk, és még mindig vannak olyan Balázs Elemér Group dalok, amiket még nem tudok, de hát majd a jövőben ezeket is meg fogom tanulni.
1: Amikor össze kell állítani egy setlistet, egy playlistet, te, mint alapító névadó, te határozod meg, hogy gyerekek, ezeket fogjuk játszani, nincs a Pella, no! Vagy esetleg a többiek beleszólalnak. Elemér, nem lehetne, hogy még azt is eljátszunk?
2: Van ilyen, szoktak kérni, de én vagyok a... Én vagyok, nagyon jó eltaláltad, nagyon jó érzékkel rátapintottál a lényegre. Én vagyok a sorrend kitalálója. Aha. Én vagyok a vétkes, vagy nagyon jó sorrend kitaláló. Egyébként általában mindig azt mondják, hogy nagyon jó számokat
1: válogatok. Mennének mást mondani?
2: Nem. Ilyen nagyon demokratikus működés van a zenekarban. És természetesen bárkinek van valami kedvence, és akarja. Mert nekünk nagyon jó, hiszen szeptembertől indul újra, minden hónapban vagyunk a Budapest Jazz Clubban, ami egy óriási dolog, mert hogy mindig más programokkal készülünk, és ott tudjuk gyakorolni, tudjuk bejátszani a nagyobb koncertre a dalainkat, és ezt nagyon szereti a közönség, tehát majdnem mindig teltházal játszunk a Budapest Jazz Clubban, mert hogy tudják, hogy mindig mást hallanak tőlünk, és ez egy izgalmas dolog. Hát tényleg elképesztő ez a merítési lehetőség, hogy 100 dal, hát azért ez, szóval, hát 26 év, szóval, igen.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez, alapvetően jazzről beszélünk. És a Dávidnak már volt egy ilyen elszólás, hogy amikor bekerült egy akármilyen akapella együttesbe, akkor ott mindent a kotta szerint kellett elénekelni. A jazzről beszélünk, és mégis megírt dalokról beszélünk, amik megjelentek az akármelyik eddigi adathordozón, lemezen. Ugyanúgy kell azokat eljátszani, vagy ami a jazznek a sajátja elemér, belefél az impro?
2: Hát nyilvánvalóan ugye ez egy improvizatív stílus, amit mi játszunk, attól jazz egyébként, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mi zenénk, a Balázs Elmér Group besorolása, lehetne ilyet mondani, hogy egy picit populárisabb jazz, és ez azt jelenti, hogy ugye eleve énekelve van, és dalok vannak, szöveggel megírt dalok. Az énekes része általában
1: fix.
2: Fix, igen, de például Dávid most már próbálgatjuk azt, hiszen neki nagyon nagy tehetsége van a szketteléshez, vagyis az improvizáláshoz, tehát én majd a jövőbe szeretném minél több elembe majd berakni a Dávid improvizációit, például majd most ezen dolgozunk, de fix, és akkor természetesen az instrumentális része pedig a megírt témákra improvizál. Úgyhogy ez egy ilyen így működő dolog.
1: Július 9-én tehát mentek a Várkert bazárba, erre

0: első évtől kezdve. Tehát, hogy mint ahogy mondtam is, hogy ez nem úgy, tehát nem éreztem olyat, hogy most megérkeztem, és akkor nőjél fel hozzánk. Tehát, hogy nem volt ez az érzésem, hogy bekerülök ebbe a zenekarba, és akkor most tepernem, meg bele kell izzadnom magam ebbe az egészbe, hanem abszolút úgy fogadtak, hogy figyelj, Dávid, támogatunk, de nyilván volt egy olyan része, amit meg kell csinálni, és szerintem ez egy alap dolog, hogy ha munkáról van szó, vagy hogy egy feladatról van szó, akkor a maximálisat tudjam teljesíteni, de emellett nem volt az az érzésem, hogy ez a hatalmi visszaélés lenne, hogy akkor most mi vagyunk a hatalmasok, és akkor jött egy kis pornéből egy fiú, akiből talán így felnő, hanem abszolút egyenrangúként tekintettek rám az elejétől kezdve.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, elemér hozzá, említetted, és hát nyilván köztudott tény, az elmúlt 26 évben a világ számtalan pontján megfordultatok. Dob felszerelést, hogyha az ember elkezdi pakolgatni, hogy akkor ezt még ide teszem, azt mondja, hopp, még egy szín, hopp, még a dobverők, hopp, még a izé, stb. Azért utazgatni New Yorkban a saját dobfelszereléssel az eléggé mazerás.
2: Mindig más dobszerelésen játszok, ilyenkor ez nyilvánvaló.
1: A helyi, tehát, hogy nem kell.
2: Persze, hát
1: nyilván.
2: A fesztiválokon is, és a klubokban is azért nagyszerű dobszerelések vannak, mondjuk. Hogyha így visszagondolok abban, hogy játszottam a Blue Note-ban, és odajött a színpad menedzser, és mondta, hogy melyik dobot szeretnéd használni, az 1960-as, 70-es évekbeli Art Blakey modellt, vagy a 80-as Steve Gadd féle modellt, vagy a legújabbat, és akkor hát mondtam, hogy természetesen a legrégebbit, és akkor kihoztak egy ütött kopott Yamahát, ami játszóval persze, tehát, hogy ezek nagy élmények, mert fantasztikus dobokon játszottam, de volt olyan, amikor elég rozzant állapotban volt a hangszer, például egy orosz jazz fesztivál, de ezzel nem az oroszokat akarom bántani, csak például játszottunk ki Jekatyerinburgban, és ott egy elég érdekes dobszerkot hoztak ki, nem lehetett lenyomni a lábgépet, és így ráléptem a lábgépre, és nem ment az, tudod, és ez mi van? Hát szerintem olyan rugó volt rajta, hogy az nem tetsz, hogy, tehát, hogy voltak ilyen dolgok is, de valahogy mindig megoldottam.
1: Elemér, Dávid, Elemér, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek.
2: Mi köszönjük, hogy itt lehettem.
1: Szép estét, sziasztok.
0: Köszönöm viszont.

0: magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Balázs Elemér jazzdobossal és Varga Dávid énekessel beszélgettem, a következő órában pedig Parti András négyszeres olimpikon kerékpárversenyzővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megérkeztek a viharok a nyugati és a keleti ország részbe. Iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Politikusokat támadtak meg Görögországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Porát fúvásokat okoz az erős szél, ezért csökkenhet a látótávolság az M1-es autópályán az M0-ás csomópontnál. A szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek. A belső szalakorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópályán Budapest felé Hajdunánás térségében. A 202-es kilométernél a forgalom a külső sávban halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Nyugat-Magyarországra, illetve keletre, Szabolcsba is megérkezett a vihar, véget vetve a napokig tartó hőségnek. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuváron, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében szintén leszakadó ágak, kidőlt fák jelentettek veszélyt. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő és bánjon takarékosan az ivóvízzel. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő holnapra ígért részleteket. 7 napos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatainak emlékére. Az egy héttel ezelőtti természeti csapásban csaknem 2300-an vesztették életüket, és több mint 50 000-en eltűntek. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt. Az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítséget. Görögországban támadás ért több kormánypárti politikus otthonát, egy ember meghalt, 3-an megsérültek. Az ország északi részén robbanó kemping gázpalackokat dobtak a kormányzó Új Demokrácia nevű konzervatív párt több politikusának házára. A görög kormányfő terrorizmusnak nevezte a történteket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Megérkeztek a viharok a nyugati és a keleti ország részbe, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Holnap egyre keletebbre várható zápor, zivataros, viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness második órája. Az elmúlt években egyre divatosabb sport és kikapcsolódási tevékenység a kerékpározás. Ebben az órában e kapcsán Parti András négyszeres olimpikon kerékpárversenyzővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Autófitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy berobbant a nyár, és előkerültek a legtöbb helyen a biciklik, a bringák, éppen ezért a bringázás világában fogunk kalandozni, kivel mással, mint a négyszeres olimpikon hegyi kerékpár versenyzővel, vagy mountain bike versenyzővel, bármelyik hely is lehet. Parti Andrással köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszi a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Te melyiket használod, hegyi kerékpár vagy mountain bike? Mert korábban még a 90-es években hegyi kerékpárnak is mondták.
2: Hát egyébként mindkettőt most ezzel kapcsolatban nem vagyok olyan radikális, tehát igazából mindkét kifejezés érthető, mert szerintem a legtöbben tudják most már, hogy miről van szó. De egyébként országútidok is néha, meg úgy vegyes a felhozata, de egyébként valóban a monti volt mindig is a prioritás, és mondjuk az olimpiai részvételeim is mind montiba voltak.
1: És pont ez lett volna, amivel belecsapunk az egésznek a kellős közepébe, most kis szemantikai fejtegetés után, hogy alapvetően te egy montis arc vagy, most mégis országútival érkeztél, vegyíted a kettőt, néha grével is, vagy gravel is előfordul.
2: Abszolút, egyébként a montisok is nagyon sokat edzenek országúton, most egyébként kicsivel vagy többet is gullok országúton, nem tudom miért, valahogy most jobban van
1: hangulatom. Alkatod is olyanná vált egyébként.
2: Egyébként igen, meg úgy a profi sporttól már visszavonultam, de azért hál' Isten egész sokat bringázok, meg edzek, azért összejön még most is ez a mondjuk olyan bő 20 000-22 000 kilométer per év, ami mondjuk nem olyan rossz, sokkal többet versenyzőként sem mentem, csak most az intenzitás hiányzik, tehát mert nem mindig megyek nyélen, meg van, amikor edzést tartok, szóval nem mindig az a prioritás, hogy az én edzésem az első számú, de azért még úgy haladgatok, és most néha országúti versenyeken is indulok. Meg a montin ott, hogy mondjam, tehát a monti az egy kicsivel nehezebb műsor, azzal azért lassabban tudsz haladni, nagyobb gumi, nagyobb gördülési ellenállás, és én ezt úgy szoktam, hogy jobban visszarúg a pedál, tehát hogyha mondjuk csinálok egy 30 másodperc maxot, akkor montival lesz hosszabb időbe. Legalábbis érzésre, hogyha érted, mire gondolok. Tehát ott lassabban telik az idő, de egyébként mind a kettő nyilván ez nehéz, csak most valahogy picivel többet országútizok, de jönnek majd hamarosan, most lesz még az országos bajnokság montiba meg Edas, szóval ott valószínűleg még azért indulgatok így just for fun.
1: Versenyekről majd a későbbiekben beszélünk, mert nyilván nem csak voltak, hanem lesznek is versenyek az életedben, mint ahogy említetted is. Viszont mondtad, hogy ballonosabb gubi, nagyobb a tapadás, stb. Virslygumival pedig, amivel most érkeztél, azért viszonylag könnyebb kicsúszni, elesni, ilyen hirtelen tetoválásokat szerezni, amiket most láttam, vagy láttam a lábadon egy.
2: Azt hiszem, értem a célzást. Szóval igen, hát pont két napja sikerült elvágódnom, és már vágtam a centit, mert évek óta nem estem el, pedig így a nagyszámok törvénye alapján, akárhogy is tud az ember, vagy nem tud bringázni, a nagyszámok törvénye alapján benne van egy-egy ilyen kicsúszás, és ez még a szerencsésebbik eset, amikor így, hát igazából benéztem valószínűleg egy könyvet, szoktam arra járni kicsivel, gyorsabban mentem, én szerintem volt is talán valami az aszfalt, ami nagyon hirtelen ment ki alulam a bringa, tehát lehet, hogy voltam, hogy kifolyt olaj, és egyszer csak így a földön találtam magam, és szépen így egy olyan 35-tel kicsúsztam oldalra, és lehorroltam itt ott magam. Hát nyilván ez nagyon kellemetlen, tehát ez a kicsit ilyen égéssérülésszerű. Ezen kívül viszont egy nagy bajom nincs, mert az első éjszakám az nem volt olyan kellemes, mert nyilván ilyenkor, ugye, hogy arra az oldalra elfekszik az ember, akkor kicsit problémás. De egyébként most ez nem olyan vészes, tehát voltak ennél ezerszer vészesebb horzsolásaim is, ami már tényleg problémát okozott. Most ez így első este kicsit ilyen kellemetlen volt, de meg nem tudtam lemenni például tegnap szápozni, mert még nem gyógyult annyira. Szóval azért nem kell annyira sajnálni, kellemetlen egy kicsit, igen, de előfordul.
1: Ilyenkor azt csinálod, mint a gyerkőcök, akik elesnek biciklivel, hogy felpattan, kicsit lesöpri a ruháját, aztán vissza a nyerekbe, és aztán indulás tovább. Tök mindegy, hogy mennyire vérzel.
2: Hát pontosan, tehát gyakorlatilag az volt, hogy elvágódtam, pont ki is csúsztam az útról ilyen poros részre, ilyen porfelhőt lehetett látni még, és akkor mögöttem egy autós meg is állt, és tök nagyon-nagyon rendes volt, és kérdezte, hogy van-e bármi gond, segíthet-e valami, mondta, hogy nincs semmi gond, megyek is tovább, de hogy látja, hogy tiszta por vagyok, ad nekem még ilyen nedves popsi törlőt, meg minden, szóval még letörölgettem ott a sebeimet, hogyha már adott, és utána mentem tovább ugyanazon a vatton.
1: Ez is mennyit változott egyébként az elmúlt évtizedekben a 90-es, 2000-es évektől, mármint hogy a biztonsági felszerelések használata, hogyha az ember kerékpárral vagy biciklivel közlekedik. Akkor az, hogyha valakinek pukus is, aki volt, akkor néztünk rá nagy szemekkel, hogy ez valami fura madár lehet, mert nem használtunk ilyeneket. Most meg egyébként, hogyha elindulsz bármerre, akkor könyökvédő, térdvédő, pukus is, az a minimum, és ő ki mit használ még?
2: Hát igen, egyébként ez nagyon sokat változott, amikor én is kezdtem a pályafutásomat olyan 97 környékén, akkor még azért kicsit ilyen ufónak néztek, amikor bukó volt rajtad, és akkor bementél egy boltba, mit tudom venni, még egy csoki bringa közben, és akkor tényleg aztán furcsán néztek. Most meg már ez olyan szinten sima, hogy tényleg azért ez, hál' Isten, egyre inkább edukálódnak az emberek, mert én mondjuk térvédő, könyökvédőt nem hordok, mert nyilván ilyen intenzitású bringázásnál nem is tudsz, mert egyszerűen ledörzsöli a bőrödet. Most 3 órán keresztül tekerek nyélen egy térvédő, egy könyökvédőben. Valószínű, hogy ott a bőrömből is lejön egy kevés, ledörzsöli, az biztos. De amúgy egyébként tényleg, tehát a bukósokat hál' Isten egyre többen viselnek, de viszont még mindig nem elegen szerintem. De mondom, tehát az irány az nagyon jó, hál' Isten ebből a szempontból is.
1: Nem csak ez változott egyébként, hogyha már a biciklizésről beszélünk, hanem maguk a biciklik is rengeteget változtak azért, amivel te még a 90-es évek végén, a 2000-es években versenyeztél, vagy felültél rá, azok más anyagból voltak, más volt a súlyuk, máshogy néztek ki, stb. Most meg olyan iparág épült rá, hogy milliárdos.
2: Hát abszolút, tehát, hogy 1 millióféle szabvány van most már, illetve most már mindig jön valami új, amivel meg lehet újítani a piacot, és újabb eladásokat lehet nyilván generálni, de emellett tényleg vannak tök hasznos fejlesztések is, és valóban, tehát amikor még én kezdtem, főleg, hát én egyébként aránylag lentről indultam, tehát gyakorlatilag egy ilyen gazdaságos típusú bringával indultam az első versenyemen, ami a mai világban szerintem már így elég furcsán jönne le, illetve nem is nagyon lehetne szerintem teljesíteni szinte a mai pályákat, mert a pályák is hozzá változtak, mondjuk főleg így a cross country-t figyelembe véve, szóval egyébként valóban, tehát akkor még kiskerék méret volt, ez a 26 szólos, most meg már a 29-es van, sőt, most jön az újabb őrület, a 32-es.
1: Ezt én is hallottam, ez igaz?
2: Igaz, és pont most a hétvégén volt az első olyan világkupa, ahol már ezt tesztelték is cross countryba, ami hát nem mondom, hogy ilyen tökéletesen sikerült a versenyzőknek, az egyik csapat próbálta ki ezt, de mindenképp egy érdekes történet, mert valamilyen szempontból hozhat előnyöket, de azért ez már az a méret, ami kérdőjeleket is vet fel, hogy lehet úgy felépíteni egy vállalat, hogy ne nőjön 2 méterre a tengelytáv, meg egy kisebb versenyzőnek ez hogy lehet optimális, szóval azért tényleg ez még egy ilyen nagy kérdőjel, hogy ez hova fog tudni kinőni. De egyébként mondjuk, amikor a 26-os után bejött a 29-szolos kerékméret, akkor azzal kapcsolatban is kicsit szkeptikusak voltunk az elején, és aztán egyszerűen átültem egy 29-esre, és még megvolt a 26-osom is, és soha többet nem ültem vissza. Fene se tudja.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Parti András, 4-szeres olimpikon, mountain bike versenyző, sportember, vállalkozó. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a bringázás világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Parti András, négyszeres olimpikon mountain bike versenyző. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Szia.
2: Köszi a meghívást.
1: Az imént ott fejeztük be, hogy jönnek a 32 colos kerékméretek, vagy legalábbis próbálják már tesztelni, vagy már talán tesztelték is a legutóbbi világkupán, és említetted, hogy azért itt vannak kérdések ezzel kapcsolatban, mert túl nagy lenne a tengelytáv, vagy a kerekek közötti távolság, hát legfeljebb áthidaló elől 32-es, hátul 29-es.
2: Egyébként lehet, itt lesz a pont. Meglátjuk. Ezt szabadalmaztatom, oké. Kimondtad, nincs a szabadalom. Nem tudom, egyébként ilyen próbálkozást még nem láttam, de a fene se tudja. Mondom, igazából ez egy ilyen nagyon kérdőjeles történet, mert ez már az a méret, amivel már a súly is eléggé megnő.
1: Illetve
2: a bringa is nagyobb lesz, és mondjuk egy kisebb versenyzőnél nyilván ez egyre kevésbé működhet, bár ahogy említettem, már a 29-esnél is ez volt, hogy még az elején ott nagyon azon ágáltak, hogy hát a kisebb versenyzőknek nem lesz jó, hogy majd az ilyen tényleg alacsonyabb versenyzőknek azoknak volt egy ilyen köztes megoldás, hogy a 27B, ez a 27 aha. és fél colos, tehát az pont a kettő közötti, de aztán ez is úgy kihalt, hogy nem igaz, és már a legkisebb versenyzők is 29-es bringával mennek, és az az érdekes, hogy most már tényleg, hogyha meglátod ember egy 26-os bringát, akkor az bántja a szemét, mert annyira hozzászokott. Hát ez BMX, kicsi bicikli. Na most ugyanez van a 32-esre, hogy ránézek, és így húha, az a kerékméret azért már nem vicces. De egyébként gravelből vannak most rá egész jó próbálkozások. Ott szerintem egy ilyen nagyobb létjogosultsága lesz ennek a 32 szolnak.
1: Na, kicsit felülről nézzünk rá erre az egész iparágra, vagy sportágra, bármelyik helyes lehet a kettő közül, tehát hogy manapság mindenki biciklizik. Vagy legalábbis én látom, úgyhogy egyre többen ülnek fel, vagy ilyen, vagy olyan biciklire, ami egyébként egy 10 évvel ezelőtt még nem volt. Tehát, hogy a különböző közösségi médiás, videós, képes oldalakat is lassan leuralja az, hogy akkor én biciklizem, ennyit mentem, stb.
2: Abszolút egyébként ez az irány egyre erősebb, és egyébként én abból is látom, hogy tavaszonként, amikor elmegyek bringázni mondjuk Szentendre felé itt a bringás úton, egy kellemes időjárásba hétvégén, akkor rájövök, hogy hát erre nem kellett volna jönnöm, mert tényleg annyian vannak, és ez egyébként egy pozitív kritika egyfelől, tehát hogy tényleg tök jó, hogy annyian bringáznak. És egyre komolyan veszik sportszerűen, de viszont mondjuk a munkába is azért már hál' Isten egyre többen járnak, és abból a szempontból is jó, hogy talán akik régebben csak autóból látták a bringásokat, és esetleg nem úgy kerülték ki, nem úgy viselkedtek a bringásokkal talán, hogy minden szempontból biztonságos legyen. Most ez is szerintem azért úgy picit talán változik emiatt, hogy talán látják a másik oldalról is a történetet, hogy azért a bringás az eléggé ki van téve, nincs körülötte egy kaszni. Ahogy említettük, egy bukó az általában manapság már összejön, van akinél van esetleg más védőfelszerelés is, de hogy azért mégiscsak egy szál kis ruhába vagyunk, és hogyha mondjuk meglök egy autó, akkor abból kellemetlen dolgok lehetnek. Szóval ebből a szempontból is szerencsés az, hogy hál' Istenért többen vannak, és kicsit talán pár éve hallottam ezt a kifejezést, hogy a bringa az új golf. Szóval van egy ilyen történet is. Így a
1: melyik kvázi... egyes-kettes vagy hármas?
2: Hát ezt most meg nem tudom mondani. Ebben vagyok szakértő.
1: Lényeg az, hogy azt említetted, hogy amikor elindulsz tavasszal, vagy egy ilyen kellemesebb időjárásban Szentendre felé, akkor milyen sokan vannak, vagy bérelt, vagy saját bringával, vagy gravellel, vagy elektromossal, tök mindegy. És nem csak ez, állítólag most már ilyen mondatokat is hallani, lehet, hogy csak legenda az egész, hogy most már a balatoni kör is annyira tele van, hogy ha szeretnél bringázni, akkor nem tudom, hajnalban menjem, akkor talán még fel annyian vannak.
2: Abszolút. Hál' Isten, elég sokat szoktam a Balaton, elég sok időt szoktam tölteni a Balaton környékén, és szoktam is arra, hát bringázni nyilván, hogyha már ott vagyok, de nyáron például meg nem fordul a fejem, Balaton partján biciklizek, tehát egyből a Balaton felvidék felé szoktam venni az irányt, mert egyszerűen annyian vannak, hogy amikor már szezon van, akkor szinte lehetetlen sportszerűen bringázni, mert aki ott kvázi megy, tök lassan, nyugiba szeretne bringázni, túrázik, csomagokkal, stb. Gyerekekkel, ők gyakorlatilag megijednek, hogyha oda bevágódok egy ilyen keskeny útra 35-40-nel, meg egyébként nyilván én sem fogom, tehát hogy nem tudok úgy közlekedni, ahogy szeretnék, mert mondjuk főleg egy országútival egyszerűen nem optimális.
1: Kilép eléd valaki, húzol egy satuféket, aztán utána nyakmerevítővel mehetsz az első kórházba.
2: Igen, és hát vagy mást is fellökök, tehát hogy egyébként tényleg nem egy optimális történet, és egyébként az a baj, hogy sok részen még nincs is felkészülve erre a bringás úthálózat. Vannak jó részek, de van sok rész, például az Füred és Tihany között, az például nem annyira optimális, hogy úgy mondjam arra, hogy mondjuk ott nagy tömegek bringázzanak, mert tényleg olyan keskeny az út, meg olyan huplis, hogy elmegy egymás mellett két bringás, és koppan a kormány, hogy összeérnek. Szóval, de egyébként szezonon kívül, meg amikor még nincsen szezon, akkor még imádok tök jó ott is bringázni, csak ilyenkor nyáron már abszolút kerülöm a partvidéket.
1: Igen, meg olyankor, hogyha ilyen élmény bringázásról van szó, arra is figyelni kell, hogyha valaki a Balaton kör csinálja meg, vagy a Tisztató kör, stb., hogy akkor kocsmáról kocsmára mennek, és akkor nyilván te, hogyha kicsivel nem tudom, többel 28-36 tolnád a virzsligumival, lehet, hogy ő egy kicsit nem tudom, jobbra-balra kileng.
2: Hát igen, abszolút, tehát hogy most nem lehet, amúgy se lehet elvárni, mert valaki jól is érezte már magát korábban, meg azt se lehet elvárni, hogy mindenki az a szinten tudjon biciklizni, most tényleg, aki ott lemegy a családdal a Balatonra, és csak akarnak egyet bringázni, vagy tényleg, vagy megcsinálják a Balatonkört akár több nap alatt. Most nem lehet összehasonlítani azzal a technikai szinttel, vagy technikai tudással, mint aki éves szinten tényleg 20 ezer kilométereket tölt a bringán, meg még persze. Tehát nyilván én sem ott fogok edzeni a Balaton partján, amikor vatra nyomom a pedált, és akkor minden egyes méternél nyomnom kell egy hatuféket, tehát az nem túl jó, és nem mellesleg egyébként a Balaton felvidék meg csodás, tehát ott meg még sokkal jobb bringázni, egyszerűen imádom azt a részt.
1: A Bubán mentél már egyébként, Andris?
2: Mentem.
1: Hát állítólag Biatorbágy magasságában van egy elég kellemes kis emelkedő, ahol elég sokan elvéreznek.
2: Igen, szoktam arra bringázni, főleg egyekig ott van egy köröm, az ott egész gyakori, az úgy könnyen elérhető, de egyébként a Balatonra is mentem le. Hát nem egészen a Bubán, de nagyjából. Vannak benne emelkedők, dimbi-dombi, de hát ilyenek arra terepviszonyok, tehát most igazából tudom, mert sokan mondták, hogy hát olyan dombos, hogy nem igaz. Most én nekem ez még nem tűnik fel, hogy dombos, mert ott úgy aránylag lendületből tudok még én közlekedni, de én tudom, hogy egy amatőrnek mondjuk ez sokkal nagyobb kihívást jelent, meg van benne egy-két ilyen megkérdőjelezhető élességű kanyar, ahol néha még van is egy kis murva az út szélére felhordva, szóval előfordulnak ilyesmik, szóval oda kell figyelni nagyon, de hát most ilyen terepviszonyok vannak, tehát olyan dombos az út, most nem fognak csinálni egyenesen egy viaduktot, amin egy terepasztalszerűen tudunk lemenni a Balatonra. Lehetett volna picit kevésbé dombosra is csinálni, de sokkal kevésbé szerintem nem.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző, mountain bike versenyző. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Szia, hello.
1: Beszéltünk 32 colos kerékméretről, meg gravelről, meg mountain bike-ról. Elég régóta ismerjük egymást, és beszélgettünk már mindenféle platformokon, de szerintem arról még nem beszéltünk, hogy te, aki egyébként a rántott húshajtású, meg a pizzahajtású biciklihez vagy szokva, az elektromos bringáról mit gondolsz, ami mostanság akkora divat, mint nem tudom, a susogós bemcsi a 90-es években?
2: Van létjogosultsága bizonyos keretek között szerintem. Aki esetleg tényleg nincs olyan erőlétben, vagy már kevésbé, régebb óta fiatal, vagy hogy mondjam, tehát ki lehet nyújtani vele a távokat, hogy ember észre használja, és ezzel is tökre jól el lehet fáradni. Szóval abszolút is, egyébként ennek a piaca most brutális módon nő, és szerintem most ez nagyon megy. Magyarországon szerintem kevésbé, kisebb a létjogosultsága, mint mondjuk egy-egy külföldi helyen, mondjuk az Alpokban vagy Tenerifén, ott tényleg elképesztő módon ki tudja tolni a határokat, mert vannak olyan részek, ahol amúgy esélye nincs eljutni egy átlag bringásnak, vagy nem is egy átlag bringásnak, egy amatőr bringásnak, aki mondjuk tényleg nem szokott annyit gurulgászni. Nem tartok jó ötletnek, hogy mostanság egyre gyakrabban látok olyat, hogy már gyerekeknek vesznek e-bike-ot, és hát én ezt mondjuk inkább azt mondanám, hát kicsit radikális vagyok, én ezt tiltanám, tehát hogy no way, mert szerintem ennyi idősen, vagy gyerekkorban, még 18 éves kor alatt, de hát szerintem, hogyha egészséges valaki, akkor 25-30 éves koráig nyugodtan hajtson saját erőből, amennyire csak lehet, főleg Magyarországon. Mondom, vannak olyan helyek, olyan terepviszonyok, ahol mondjuk tényleg ez ki tudja nyújtani a határokat, de itthon azért jó, vannak hegyei, amik mondjuk elvileg még csak dombszinte. Szóval azért nem az a szint, ezt még azért meg lehet oldani a legtöbb helyen. Szerintem, hogyha valaki egészségügyileg megfelelő állapotban van, de mondjuk így tényleg 18 éves kor alatt én biztos, hogy nem vennék senkinek ott, akkor oldja meg mindenki saját erőből, még pont az a lényeg, hogy evolúciósan mi úgy vagyunk kitalálva, hogy mozogni kell, mozgásban vagyunk, azért főleg gyerekkorban jobb, hogyha ezt saját erőből oldjuk meg, és nem most már hozzászokunk akkor a könnyebb úthoz, úgymond.
1: Másik topik. Szakkommentátor szoktál lenni a különböző versenyeken, és hát az elmúlt hetekben azért elég sok volt. Elég durvák, már ahogy én látom, és persze javíts ki, ha tévedek, azok a pályák, amiket mostanság építenek a különböző bajnokságokon, világkupákon, stb. És most akkor a cross countryról beszélek.
2: Igen, abszolút. Tehát, hogy nem is most indult el ez a lavina, szerintem még akkor bőven benne voltam a sportban, szerintem egy 10 évvel ezelőtt, 10-11-2 évvel ezelőtt. Ahogy bejött a 29-es kerék, vagy azelőtt egy picivel, ott akkor volt egy ilyen nagyobb váltás. Egyik fele az, hogy a versenyidőből akkor lecsaptak, tehát egy fél órát körülbelül, inkább ilyen 2 óra körüli volt ez az olimpiai versenyszám. Lecsapták ezt a másfél óra környékére, és a pályák egyre rövidebbek és technikásabbak lettek, egyre több lett benne az ilyen ugrató, technikai elem. Ez elején, tehát ez abból a szempontból tűnik nekünk öregebb versenyzőknek, vagy rutinosabb versenyzőknek, már akkor is érdekes volt, mert amikor kezdtük, akkor még egy tök más 97-ben, meg 98 vagy 2000-es évek elején egy tök más feelingű történet volt ez a cross country, kicsit inkább arra hasonlított, mint egy maratonpálya, tehát úgy nem voltak ilyen szintű ilyen szinten technikás elemek. Voltak benne tényleg akkor is már technikás részek, de azért kevésbé volt durva. Nyilván a kisebb kerékméret, még egyszerűbb ringák is voltak, tehát azokhoz volt jobban optimalizálva, de aztán utána egy kicsit ugye el is szabadult a pokol az én érzésem szerint legalábbis, tehát nekünk úgy kvázi ennek az evolúcióját le kellett követni, és így beletanulni ebbe, és ez nagyon furcsa volt, viszont egyébként manapság már, meg főleg ahogy mostanság nézzük a világkupákat, van egy fiatal generáció most már, akik már tényleg ebbe születtek bele, tehát gyerekkoruk óta ebben a rendszerben az ilyen nehéz pályákon versenyeznek, és olyan szinten ügyesen veszik ezeket az akadályokat, hogy elképesztő.
1: Hogyha már beszélünk a cross countryról, akkor beszéljünk a downhillről is, és hát nyilván ott csak le kell gurulni a hegyről, és kész, azt meg lehet csinálni, hogyha az embernek van hozzá technikai tudása, meg kerékpárja, ami nem tudom, ilyen nagyon furcsa nekem, és persze örömmel nézem ezeket a videókat, de nekem az én gyomrom is összeszorul, még látva ezeket, az egyik energiaital gyártó szokott olyan downhilleket, vagy lecsúszásokat szervezni, hogy ott ember nem tud elmenni szerintem biciklivel, és mégis megcsinálják.
2: Igen, szerintem te erre a rampage-re gondolsz, az egyik energiaital gyártó cég által szponzorált Rampage nevű történet, hát az mondjuk tényleg durva, tehát az én nem is, egyébként nem is értek annyira, nem az én szakágam, de hogy én is, amikor így nézem, hogy úristen haver, hát ott, hogyha egy dolgot elmérnek, tényleg ilyen szakadékokat ugranak át, de egy brutális, hát ellentott, a videóba is durván néz ki, és az életben az még négyszer durvább, azt úgy kell kezelni.
1: Mi visz rá arra, hogy egy ilyen ellen induljanak, és
2: hát ez egy jó kérdés, tehát hogy az nyilván én is, tehát hogy a cross country is azért egy nem egyszerű történet, meg másfél órán keresztül megyünk manapság már egy olyan pályán, aminek a lejtői pár évvel ezelőtt még downhillnek számítottak volna, hogyha úgy nézzük, csak rajtunk egy szábukó van, és azon kívül egy ilyen elasztik ruha. Szóval egyébként, ha úgy nézzük, az is durva, de hogy egyébként tényleg itt már elmérsz egy ugratót, és az lehet, hogy az életedbe kerül, mert akkora szakadékok vannak. Tehát azért nagyon durva. Nyilván ezek nagyon ügyes srácok, és ebbe szocializálódtak, de hogy azért ezt lekezelni. Hát nyilván most mi visz rá valakit arra, hogy különböző extrém dolgokat csináljon, bungee jumping, stb. Hát szerintem hasonló adrenalin.
1: Adrenalin, persze, igen. Egy kérdés még a versenyek világához, aztán majd foglalkozunk a te versenyeiddel. Ki most szerinted, és most elsősorban a férfiakra gondolok, a világ legjobb bicikli versenyzője? Pitcock, Van der Poel, stb.
2: Hát nyilván most Pogacsát lehetne első körbe itt említeni, mint 3 hetes menő, hogyha az országút is sokat nézzük, de aki mondjuk ilyen abszolút nekem az UFO kategória, az például említett Pitcock, mert ő Montiba is akármikor tud szinte versenyt nyerni. Nyilván országúton, hogyha ott van a Pogacsár, akkor azért kicsit ebben a történet, de egyébként országúton is nagyon jó versenyző, szóval ő meg tudja ülni egy fenékkel ezt a két lovat legalább, sőt egyébként még cyclocrosshozni is szokott, bár most ez a cyclocross dolog vissza lett véve, azt hiszem az előző téren eléggé neki, vagy nem is cyclocrosshozott. Szóval egyébként ez a Pitcock, Pogacsár, Van der Poel 3-as egyébként abszolút kilóg, ők elég sok oldalú versenyzők is, tehát sokféle versenyt is tudnak nyerni, most nyilván a Vingegaard is fel lehet hozni, de ő inkább ilyen specialista 3 hetesekre, meg ő tényleg csak országúton versenyez.
1: Nőknél van ilyen?
2: Hát most szerintem egyértelműen így nincsen. Paulin Ferrand-Prévot volt tavaly, aki így elég durva volt a nőknél. Ugyebár ő olimpiai bajnok lett Montiba, még Párizsba, és tavaly átváltott országútra, és ott gyakorlatilag letarolta az egész szezont, az összes versenyt szinte megnyerte, ami így fontos volt, meg nagy.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Parti András, 4-szeres olimpikon kerékpárversenyző. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Parti András, négyszeres olimpikon kerékpárversenyző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Hello, hello.
1: Beszéltünk eddig biciklikről, a kerékpársport fejlődéséről, meg hát különböző szakkommentátori feladatokról, amiket az elmúlt években végrehajtasz a különböző világkupák, világbajnokságok, Európa-bajnokságok, stb. Kapcsán. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy te ugye abba hagytad, de mégsem hagytad abba a sportot, tehát hogy még mindig indulsz versenyeken, de már nem úgy, mint korábban. Mi az, ami most előtted van még, André?
2: Hát így mindig így, ahogy alakult. Hál' Isten, tényleg nincsen rajtam semmilyen nyomás, sem max, amit magamra rakok, és igyekszem ezt minimalizálni. Tehát nagyjából a versenyeket úgy szoktam tervezni, hogy mondjuk így, hát most van egy szabad hétvégém, akkor a vasárnapi edzés legyen egy verseny, de viccet félretéve tényleg egy kicsit így zajlik, bár most talán amiről megpróbálok egy picit úgy rákészülni minden évben, az még az országos bajnokság. Így az olimpiai számba, ebbe cross country, mountain bike cross country, most Alsóörsön lesz július. Tehát most nem biztos, hogy jó dátumot fogok mondani, 16-17, nem
1: július
2: tudom,
1: valahogy
2: július közepén egy szép vasárnapi napon. Erre úgy kicsit úgy rászoktam gyúrni mostanságban, pár évet kihagytam itt teljesen a cross countryból, és utána pár év után úgy voltam vele, hogy most már nem ciki, hogyha kikapok. és akkor még egyébként egész jól ment ahhoz képest. De nyilván azért most már hál' Isten itt is azért vannak fiatalok, meg hát ami egyébként a trükk és nehezítő tényező, hogy mondjuk én már Master 2-es kategória lennék, de én mindig kérvényezem, hogy még mindig elit licenszt váltsanak nekem a szövetségnél, tehát még mindig az elit kategória, mint a király kategóriával versenyzek, tehát a saját dolgomat nehezítem meg. De nyilván ez több szempont, tehát minden évben nem tudom, hogy következő már a Master licensz, amikor meg rá kéne nyomni, hogy most akkor mehet a Master, akkor így mindig ez nem sikerül, és mindig elitet váltok, nem tudom, hogy ez meddig fog kitartani, de egyébként nagyjából ezután, meg aztán a második fele, meg már itt tényleg adhok, ahogy éppen sikerül, indulok egy-egy versenyen.
1: Említetted azt, hogy a fiatalok egyre többen vannak. Mi a helyzet azzal, hogy akkor oktatod a kerékpározást? Ez van még az életedben?
2: Van. Most már kicsit átalakult ez, most már csak a 23. kerületben ott is lakom egyébként, és ott tartok heti kétszer edzéseket egy fiataloknak, de egyébként edzéstervet is írok egész sok versenyzőnek, akik között vannak fiatalabbak is, ilyen U19, U16-os korosztályban is vannak tehetséges srácok. És hát van olyan versenyző, akinek írom az edzéstervét, és néha elvereget, sőt most már egyre gyakrabban. szóval vissza kell majd fognom magam.
1: Mi az, amit ilyenkor meg lehet tanítani, mert mi annak idején, és szerintem te is annak idején a 90-es években magadnak tanultad meg azt, hogy akkor hogy kell egykerekezni, hogy kell ugratni, hogy kell nem tudom megemelni a biciklit, nem leesni, stb. Ezeket manapság meg lehet tanulni vagy tanítani, hogy akkor nem tudom, itt ez a nem tudom félcső, és akkor tessék szépen megpróbálni először csak kis sebességgel, aztán nagy sebességgel átmenni rajta, vagy hogy történik ez?
2: Igen, hát picit gyorsítani lehet talán ezt a folyamatot, meg most már, ahogy beszéltük korábban, egyre technikásabbak a pályák, egyre nagyobb igény van arra, hogy már fiatalon, sőt, hogy fiatalon kell megszerezni inkább a technikai tudást, nem annyira az erőnlétet, tehát egy nagyobb hangsúly van arra, hogy már minél fiatalabban, minél ügyesebbek legyenek technikailag a lányok vagy a srácok. És ezt, hogyha mondjuk, amit én tudok, egy picit át tudok adni belőle, akkor egy kicsit ezt a folyamatot lehet gyorsítani, és nem az lesz, hogy mondjuk tényleg 18 éves korukra tanulnak meg normálisan ugratni, mert akkor már manapság az már kicsit késő, tehát így felgyorsult a világ ebből a szempontból. Nyilván a mi időnkben még tényleg az volt, hogy kimentünk és ástuk az ugratókat, és csak egyre nagyobbat ástunk, és akkor egyre nagyobbat ugrattunk elvileg. Tehát úgy lassabb volt a folyamat. Most talán ezt lehet egy kicsit így gyorsítani, meg átadni, meg talán így nem is csak ez a lényeg, hanem úgy egy közösséget építeni, és úgy mondjuk megszerettetni velük a sportágat.
1: Az van, nem biztos, hogy csak én gondolom így, hanem hogy nagyon sokan vannak vele, úgyhogy ha néznek egy ilyen akármilyen cross-country bajnokságot, hogy mondhatják nyugodtan a tévére, hát csak le kell menni azokon a kis gajokat, tök egyszerű, megfogod a kormányt és leengeded a biciklit. Egyébként, hogyha benne vagy és csinálod, akkor tök nem ennyien egyszerű, hogy ott állna, ülne bárki a biciklin, akkor azt mondja, hogy ellen indulok rajta.
2: Igen, kívülről sok minden így.

0: kerékpárt oktatsz, pontosabban tanítod a gyerkőcöket, illetve a fiatalokat, meg nem csak versenyeken indulsz, hanem hogy egyéb dolgokba is beleástad magad. Például pizzát készítesz.
1: Igen, hát hál' Isten egyre több dolog van így az életemben, már így, és hát már nem biztos, hogy hál' Isten, mert már néha nem tudom megszámolni a kezeimben, meg nem is szokott eszembe jutni az összes projekt, amiken így dolgozok. Igen, de most ez a nápolyi pizzázás egyre jobban kinőtte magát, és valahogy hál' Isten az életem úgy alakul mindig, hogy a hobbiaimból élek, és ez is kicsit kezd a felé mocorogni, hogy a hobbim így kinőtte magát szinte, és így organikus módon úgy, hogy hát nyilván annyit kiszoktam rakni, hogy itt ott voltam pizzát sütni, de hogy ilyen kitelepüléseket, nápolyi pizzás kitelepüléseket szoktam csinálni, ez kitudódott még jó pár éve így a közösségi médiába, és akkor egyre több ilyen kerékpárhoz kötődő helyre hívtak, és most már így más helyekre már ilyen kisebb workshopot is tartok néha, meg ilyesmi, szóval így kicsit engem is meglept, tavaly erre elő is kellett készülni, meg kellett építkeznem is, hogy legyen valami előkészítő dagasztóhelységem, ipari hűtő, meg minden ilyen felszerelés, meg hát folyamatosan fejlesztem a sztorit, és próbálok nyilván időt, energiát belefektetni, szóval...
0: Ez egy mobilis kemence, nem? Tehát, hogy nem az van, hogy valahol van egy beépített nápolyi kemencét, hanem hogy viszed.
1: Nem, abszolút, tehát egy mobilis, berakom a kocsiba igazából. Most nem azt mondom, hogy könnyű, hogy belefeszülök, azért megemelem egyedül, de ez egy, van egy gázos, meg egy elektromos kemencém, és vannak most már erre tényleg nagyon jó opciók, és ezek is tudják ezt a 450 fokot, ami szükséges a nápolyi pizzához, sőt többet is egyébként, hogyha kell. És akkor ezekkel így kvázi ki tudok települni egész sok helyre.
0: Hogyha már a gasztróról beszélünk, kávé van még az életedben?
1: Hát ezt minden reggel kávézok. Egyébként igen. Hát van ez a kisebb kávés projektem is, van egy, de inkább ez az inkább ilyen hobbinak mondanám, de ugyanezzel így összeköttetésben van egy ilyen saját márkás energiaszelet történet, és abban is van kávé, tehát ott abból egy kávés, meg egy homoktövises opció van, és abba ez a, ami van a Koffein Party cím alatt futó kávé, abból leőrölt kávét rakjuk tulajdonképpen ebbe az energiaszeletbe, az egy kicsivel talán stabilabb lábakon áll, hogy úgy mondjam, az a projekt. Ezen kívül most még pont benne vagyok a jövő tenerifei edzőtábor szervezésbe, azt már ilyenkor el kell kezdeni, így akárhogy is 40 fok van kint, most már jövő januárra is gondolni kell, hogy meg legyen a jó helyszín.
0: Ebben az évben, és akkor ez már a legeslegutolsó kérdés a végére, lesz még valami külföldi kiruccanás bringával?
1: Most szerintem egyelőre így nincs terben, most maradok itthon. Januártól a szokásos Parti Andris féle Gyere velem Tenerife projekt fog beindulni, akkor mindig két hónapot ki szoktam venni így Tenerife-re, és akkor jönnek hozzánk kvázi edzőtábor, vagy bringás nyaralás jelleggel bringások, kevésbé bringások, hobbi bringások, ismerősök, akinek edzéstervet írok, vagy akik megkeresnek, szóval nagyjából ez lesz a következő. Most ilyen bringás külföldi kiruccanás nincsen, de lehet, hogy bringa nélküli lesz.
0: András, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
1: Köszönöm, köszi a lehetőséget.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik. Tegnap könyv volt, a gombák világában kalandoztunk, és hogy ma mi lesz, ez most kiderül. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia Laci.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Július 3-án este 8:30-tól lép színpadra Kökény Attila és Rakoncai Viktor, az Újra Látlak turné keretében. Ugye ez nem csak egy koncertsorozat, hanem egy személyes meghívás is, visszatérés a közönséghez, a dalokhoz és azokhoz a pillanatokhoz, amelyek az elmúlt években közös élményé váltak. Úgyhogy én ezt ajánlanám mindenkinek, tehát július 3-án este 8:30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor, a turné nem csak egy koncertsorozat, úgyhogy ajánlanám mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Balázs Elemér jazz dobossal és Varga Dávid énekessel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Parti András négyszeres olimpikon kerékpárversenyzővel beszélgettem. És már ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig már a búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal Szabó Benedekkel beszélgetek. A Galaxisok frontemberével a május elején megjelent Létezem című kislemezről beszélgetek, tarts velünk ma este is!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem a Galaxisok frontembere Szabó Benedek, akinek május elején jelent meg Létezem című kislemeze. Hát köszöntelek a stúdióban.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Na ugye, tegyük tisztába, az első lemez a Kapuzárási Piknik volt, ám most itt a Létezem című kislemez. Viszont hogyan jutottunk el eddig? Egy kicsit mesélj az évről.
1: Az, hogy a Kapuzárási Pikniktől hogy jutottunk el idáig, az egy elég kacskaringós és olyan hosszú történet lenne, ami valószínűleg a több műsoridőt is ki tudna tölteni. Az viszont érdekes, hogy pont az első lemezt említetted, mert a Létezem című új kis lemezünk mindkét száma szerintem is annak a lemeznek a világát idézi, ami tulajdonképpen egyfajta visszatérés nagyon-nagyon sok kísérletezéssel és a határaink tágításával töltött év után ahhoz a világhoz, amivel elkezdődött a Galaxisok története.
0: Igen, ugye te is mondtad, hogy ezen kettő dal van, az egyik a Létezem, a másik pedig az én kedvencem, Változatok a krokodil farkára. De erre majd még külön is rátérünk, mert imádom a címét is, viszont ugye, ha jól tudom, a Létezem című dalnak már korábban elindultak a munkálatai. Tehát ez egy több éves dal, ötlet, eredménye. Na hát milyen érzések inspiráltak? Mesélj!
1: Egészen pontosan akkor született meg ennek a számnak az első két sora, amikor valóban az történt, amit megénekeltem, a Campona felé bicikliztem 2024 nyarán, és 26 évesnek éreztem magam, miközben nem voltam annyi, sajnos. És nem fiatalabb voltam, ezt szeretném hozzátenni. Szóval akkor született meg ez az első két sor, és ez végig ott motoszkált a fejemben. Mostanában azért jóval lassabban állnak össze a lemezanyagok meg a számok, szóval hagytam, hogy hadd motoszkáljon, nem ültem le azonnal, és nem kezdtem el megírni ezt a számot, és akkor szépen az évek során, tulajdonképpen eltelt két év, és a két évnek az lett a vége, hogy egyszer viszont tényleg leültem egy gitárral, és azok a sorok, meg azok a dallamfoszlányok, amik a fejemben közben összegyűltek, azok összeálltak egy számmal.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most vendégem a Galaxisok frontembere Szabó Benedek, akinek május elején jelent meg Létezem című kislemeze.
1: Na és ha már szám, ehhez készült egy videó is, ahol nem biciklizel, hanem sétálsz, hogyha én jól tudom. Egy kicsit mesélj a képi anyagról, éppen itt megnyitotta most május 7-én debütált Gál Tamás rendezésében.
2: Így van, ez tulajdonképpen azért érdekes, mert voltak a Galaxisoknak olyan lemezei, amin a zenekar stúdiókban dolgozott együtt, és akkor nagyobb stábokkal dolgoztunk a klippeken is, de én azt éreztem és azt gondoltam, hogy ehhez a világhoz, amit ez a szám képvisel, egyrészt az illik jobban, hogyha most megint otthon vesszük fel a számokat, és nem stúdiózunk, hanem egy ilyen nagyon intim és nagyon szobazene hangulatú dolgot csinálunk, és ehhez a számhoz viszont egy olyan videó illik, ami szintén ilyen spontán, hirtelen ötlettől vezérelt koncepció. Ezért azt mondtam a menedzserünknek, Tóth Barbinak, azt hiszem egy pénteki napon, hogy szeretnék csinálni egy klippet, és szerintem 5 nap múlva mondta, hogy van egy Gál Tomi nevű ember, aki nagyon szívesen leforgatja ezt nekünk, és másnap már ott is voltunk Albertfalván, és leforgattuk ezt a klippet a Vasvirág soron, aminek fontos. Nagyon-nagyon szeretem a nevét. Ezt szeretném hozzátenni, és azt is tudni kell, hogy ez tulajdonképpen 2 felvétel történt, és a második már olyan jó lett, hogy azt mondtuk, hogy akkor itt fejezzük is be a forgatást.
1: Egyébként nagyon-nagyon megfogott most ez az alapötlet, hogy te hogyan szerzel dalokat, meg ez a Kampuna felé biciklizés is. Ha egy kicsit kitágítjuk ezt a kört, akkor úgy alapjában véve miből, vagy honnan inspirálódsz te? Hétköznapi kis pillanatok, életképek, vagy azért vannak mélyebb gondolatok? Ezt most a pozitív értelemben értem. Tehát, hogy ez tényleg...
2: Merem remélni, hogy vannak mélyebb gondolataim is, de ezt nem az én tisztem megítélni. Ellenben valóban többféle forrásból szoktam inspirálódni. Voltak olyan lemezeim, amiken elsősorban az irodalmi, filmes hatások érvényesültek, vagy az álmaim például. Nekem egyébként is nagyon fontos a film, és az irodalom és a film volt az első 2 szerelmem, és a zene az csak valamivel később érkezett meg az életembe, és mindig azt gondoltam, hogy ezek egyébként is nagyon nagy hatással vannak arra, hogy dalszerzőként miről írok. Illetve persze azok a dolgok, amik történnek velem, és ahogy már ezt említettem, ezek nem úgy születnek meg, hogy kész vannak, és egy kerek egész ott van a fejemben, és ezt csak le kell írni, hanem ezek nekem általában tényleg kis dallamfoszlányok, gondolatmorzsák, 1-2 mondat, vagy fél mondat, és akkor az is nagyon gyakran előfordul, hogy évekig van 2 szám a fejemben, 2 különböző szöveg, vagy 2 fél szám, és ebből a 2 fél számból aztán egyszer csak egy pillanatban rájövök, hogy írok egyet, és összeáll. A Létezemben egyébként az utolsó verszak, az eredetileg egy másik számnak az első verszaka lett volna, viszont rájöttem, hogy tökéletesen illik ennek a számnak a végére.
1: Na és akkor most vizsgáljuk meg a zenei anyag másik részét. Változatok, a krokodil farkára. Na hát akkor nem szoktam ilyet kérdezni, de kezdjük a címmel.
2: Jó, hogy beszélünk erről a számról, mert az az igazság, hogyha szabad ilyet mondani, hogy a 2 szám közül egy kicsit még ezt jobban is szeretem. Azt nem tartom hibának, hogy valaki elsőre nem érti, hogy miért ez a címe, mert egy viszonylag obskurus ihletése van. Gyerekkoromban nagyon szerettem egy skandináv ifjúsági regényt, az volt a cím, hogy Thomas Linupeg, azt hiszem, hogy Helyő Mandnak hívták a szerzőt, bár a kiejtésben nem lennék biztos. És Thomas Linupeg egy maja nevű lány miatt szomorkodott mindig, és azt hiszem, hogy úgy kezdődik a regény, hogy egy gumikrokodil farkán ücsörög. És vagy ücsörögnek ketten, és éppen szakítanak. És ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, nagyon melankólikus, nagyon skandináv, de közben nagyon átélhető hangulat, ami valamiért újra és újra felmerült bennem, mint gyerekkori emlék, és ez a szám, ez amikor ugye megírtam ezt a számot, és ez tulajdonképpen elindul egy ilyen gondolatfolyamként, valamiből elindul, és nagyon messzire jut, akkor eszembe jutott ez a kép, hogy Thomas Linupeg és Maja ott ülnek a gumikrokodil farkán, és minden a cím.
1: Óriási. Na hát ehhez egyébként terveztek-e, vagy tervezel-e valamilyen képi anyagot?
2: Én nagyon szeretnék ehhez is klipet forgatni, de nem tudom, hogy ez megtörténik-e, mert ez mindig attól függ, hogy éppen kiér rá, vagy hogy nekem van-e kedvem, de nem kizárt egyébként, hogy ezen a nyáron még lesz ehhez is egy klip, mert azt érzem egy kicsit, hogy ugye ez egy klasszikus kislemez, mint réges-régen, hogy két szám van rajta, A és B oldal. Mind a kettő rajta lesz egyébként majd a nagy lemezen, de hogy egy kicsit, mivel a létezemhez készült klip egy kicsit elsikkadt a második szám, ezért lehet, hogy szeretném még ezt, szeretnék ráerősíteni majd valamikor a nyáron egy klippel.
0: Egyébként, ha már mondtad a nagy lemezt, én rá is kérdeznék, miket árulhatsz el, mikor jön ez, mikor jelenik meg?
2: Csak annyit árulhatok el, amennyit én is tudok, és ez nem minden. De, hogy mikor jelenik meg, azt nem tudom például, mert most nem szeretnék magamnak olyan határidőket szabni, hogy kész kell, hogy legyen 10 szám mondjuk szeptemberre, mert valószínűleg nem lesz kész, de kezd összeállni az anyag, megvan 6-7 szám, az lesz a címe, hogy a láthatatlan ember, és így koncepciójában azt tudom mondani, hogy nagyjából arról fog szólni, mint a létezem, különböző aspektusokból vizsgálva ezt a dolgot, egy kicsit szürreális is lesz, egy kicsit álomszerű, de összességében talán annak az első Kapuzárási piknik című lemeznek a testvérlemeze, csak most nem egy 26 éves ember fogja elmondani benne, hogy miről álmodik és mire gondol, hanem egy közel 40 éves ember. Tehát, hogy megvizsgáljuk ugyanezt a dolgot egy másik nézőpontból.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Még pár percre vendégem a Galaxisok frontembere Szabó Benedek, akinek május elején jelent meg Létezem című kislemeze. Ami eszembe jutott a zenéid kapcsán, hogy te szeretsz egyébként utazni? Világot járni?
1: Szeretek.
0: Mert volt egy interjú, és most innen idézek egy mondatot, elmenni egy idegen távoli végtelen városba, és igazán felszabadultnak és boldognak érezni magam. És ez annyira megfogott, és ahogy mesélsz a dalokról, egyből beugrott. Nem tudom, én így elképzeltelek, hogy utazok Casablanca felé, vagy nem tudom. És akkor ott egy poros kis kávézó szürke szegletében írogatsz dalokat, de nem tudom, hogy jól érzem-e.
1: Jól érzem, nagyon szeretek utazni, és nagyon szeretek másokkal utazni, de egyedül is. És nekem ezek a nagy utazások viszonylag későn érkeztek meg az életembe, tehát járkáltam külföldre, gyerekkoromban is mentünk nyaralni, meg aztán később is néha elutaztam, de hogy igazából intenzívebben és többet, meg tudatosabban, azt úgy 30 felett kezdtem el utazni. És nekem rendkívül felszabadító máshol lenni, rendkívül felszabadító olyan helyen lenni, ami teljesen idegen és semmiben nem hasonlít ahhoz, ahonnan jövök. Illetve nagyon felszabadító másik nyelveken beszélni, és hogy tudom, hogy ez mindenkire igaz, hogy egy kicsit más a személyiségünk, amikor egy idegen nyelven beszélünk. Azt hiszem, hogy rám ez különösen igaz. Tehát én azt hiszem, hogy felszabadultabb és nyitottabb vagyok, ha mondjuk angolul vagy spanyolul beszélek, mint amikor magyarul. Egészen annyira, és ez tulajdonképpen ezt is írtam bele ebbe a számba, hogy volt egy ilyen állásinterjúm, ami angolul és spanyolul zajlott, és mondták, hogy ez rendkívül jó, és azért beszéljünk pár mondatot magyarul, és beszéltünk pár mondatot magyarul, és mondták, hogy jó, hogy nem így kezdtük egyébként, mert olyan, mint egy másik ember lenne. És mondtam, hogy sajnálom, de ez van.
0: Akkor kicsit távolságtartóbb vagy a anyanyelveden? Úgy jobban el tudsz bújni pozitív értelemben? Angolul, spanyolul?
1: Igen, sokkal, szerintem én legalábbis sokkal őszintébb és nyitottabb vagyok, de valószínűleg azért, mert van ez a plusz réteg a kommunikáción. Aha. Tehát, hogy olyan, mintha nem lenne akkora tétje a dolognak. Meg nyilván hát az is van, hogy az embernek az anyanyelvéhez nagyon sok jó dolog is tapad, de nagyon sok ilyen terhet is hordoz a saját életéből, amit mondjuk idegen nyelveken kevesebb ilyen van. Tehát, hogy én mindig azt éreztem, hogy eleve nagyon-nagyon szeretek más nyelveken beszélni, de hogy mindig sokkal felszabadultabban beszélem őket.
0: Még az jutott eszembe visszakapcsolódva az utazáshoz, neked segít az alkotásban? Vagy inkább csak elmész és kikapcsol?
1: Segít az alkotásban, de nem abból a szempontból, hogy én ott alkotok, tehát én akkor nem foglalkozom semmi ilyesmivel, viszont az az érzés, ami velem marad mondjuk egy nagyon különleges hely után, vagy egy utazás után, az később nagyon sokat segít az alkotásban. Tehát a változatok a krokodilfarkára például egy Los Angeles-i út után született, ami magában foglalta azt is, hogy elmentem San Diego-ba, és ez ugye belekerült a számba, és az például egy nagyon sorsfordító és nagyon-nagyon meghatározó út volt az életemben. Tehát ugye azt az érzést próbáltam meg beleírni ebbe a számba, amit akkor éreztem, amikor ott voltam.
0: Na, még egy záró kérdést engedj meg, a nagy lemezt megbeszéltük, elmondtad, amit elmondhatsz jelenleg, viszont hogyha koncerteket nézzük, megjelenéseket nézzük, akkor miket árulhatsz még el? Hol láthatunk, hallhatunk téged, titeket?
1: Kezdődik a nyári fesztivál szezon, és tulajdonképpen azért találkozhattok velünk, illetve leszünk még különböző helyeken. Lesz még egy koncertünk, a saját koncertünk a Kobuci Parkban is, amiről majd további információkat a későbbiekben fogunk elárulni. Úgyhogy a szokásos nyári helyeken ott leszünk.
0: Benedek, én köszönöm a beszélgetést, és hogyha ma egyszer megjelenik a nagy lemez, várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt egy órában a Galaxisok frontemberével, Szabó Benedekkel beszélgettem többek között május elején debütált új kislemezéről, aminek a címe Létezem. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.
2: Esküszöm, hogy nem fogok hányni, mondtam a taxisnak az a sztóriát.

0: Petőfi Rádió, minden magyar az elmúlt egy órában a Galaxisok frontemberével, Szabó Benedekkel beszélgettem, többek között május elején debütált új kislemezéről, aminek a címe Létezem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában. Kicsit szűkítem, mert számtalan fesztivál van az elmúlt évtizedekben, egy bizonyos fesztivál, összművészeti fesztivál világában fogunk kalandozni. Immáron 26. alkalommal kerül megrendezésre a Dombos Fest, aminek az egyik alapítója, vezetője Horváth László már itt ül velem szemben a stúdióban.
2: Szervusztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: A legendákat tekintve, az urbánus legendákat tekintve, kezdjük egy kicsit távolabbról a történetet, állítólag mindig Hondával érkeztél, és akkor kitaláltátok, hogy legyen egy ilyen fesztivál.
2: Ja, Mirnis Gyulának a fölvezetőjét olvastad, lebuktál, igen. Ha már legendák, az elsőben annyi légy volt, hogy a Kukorelei Endre Kishegyest elnevezte Kis Legyesnek, kérlek szépen, úgyhogy. És a Dombos Fest, az pedig a Kis Hegyes, úgy is lehet ejteni, tehát hogy hegy van benne. A hegy az értelemszerűen csak egy domb, és akkor így lett a Kis Hegyesből a Dombos, azaz a Dombos Fest. Tehát, hogy sok művész keresett metaforát, vagy kapaszkodót az alföldi léten, ez indította el, főleg irodalmárok találták meg ezt a dombosi diskurzust, Mirnis Gyula, Szerb Horváth György, az öcsém, illetve Virág Gábor. Ez a dombosi kötet annyira fölforgatta az akkori gondolkodást, ugye háború utáni időket élünk Szerbiában, hogy például Kishegyesen megszámolták a kocsmákat, ez egy dolog, mert általában minden faluban vannak jó kocsmák, talán 25 is volt a legenda szerint, és a kocsmákhoz méretezték a metró térképet, hogyha már lehet álmodni, akkor álmodjuk nagyokat, hogy mely metróállomásoknál mely kocsmába lehet eljutni. És erre szoktuk mi azt mondani, hogy metróállomásunk nem lett, de van egy fesztiválunk, amit Dombos Festnek neveznek, viszont ez büszkén valljuk, hogy ez működik a sok ellentmondás ellenére, de ez működik, és tényleg egy ilyen nagyon jó művészkorzót hoztunk létre, ahol úgy az elit irodalmárok, az úgy elit Kossuth díjasok, vagy a fiatal feltörekvő zenészek elmennek jönni, bemutatkozni, meghívjuk őket, és azért ez a szerbiai millió, ez a délvidék, ez a vajdaság, hogy átjössz a határon, magyar vámos még nagyon komolyan néz rád, a szerb vámos csak int egyet, hogy mennyire kis szerencsétlen művész, ők nem értik azt, de a kocsmákban még cigarettáznak nagyba, és már reggel egy behűtött pelinkováccal, gorkilisztal indítják a napot. Tehát, hogy ez egy más világ, mint amit itthon megszoktunk, és igazából ez az üzenet, hogy gyertek bátran Szerbiába, mert még egy olyan időkapszulát, egy EU kívüli időkapszulát tudtok látni, amire emlékezni fogtok. Ezzel nem azt mondom, hogy nem jó az EU-ban jönni, menni, utazgatni, hanem ez a délvidéki, ez a szerbiai lét, ahol a munkaidő 8 órából talán másfél óra, és hogy olyan gyorsan
1: elmúlt. Ezt ne nagyon mond, mert megtetszik az embereknek.
2: Várjál, és akkor most jön a másik nagy mondás, ami mindenkinek el kell gondolkodni, tehát ezt Lajkó Félix barátunk mondott annó, hogy ide nem lehet ide költözni, létformát vállalni a délvidéken, ide születni kell. És ha belegondolsz, nagyon ritka, mint a Fehér Holló, vagy talán nincs is olyan ember, aki a nagyvilágból a vajdaságot választaná életvitelszerűen alkotásra, menekülnek az emberek továbbra is minden irányba, viszont paradox módon én mindig Szlovéniát látok benne, tehát gyönyörűek a színek, ott a sok folyó, a Duna, a Tisza, a különböző erek, a csatornák, tehát ez még időben ki lett építve, ott vannak a szecesszió gyöngyszemei Zomborban, Palicson, Szabadkán, Újvidéken, a Pétervárad egy gyönyörű vár, tehát ugyanez a Duna folyik el ott is, amit most itt látunk a stúdióból, tehát hogy úgy belakható, belátható, és mégis más ez a közeg. Na hát ebből csinálunk mi egy ilyen csokorra való üzenetet, hogy nyertek a délvidékre, a Dombos Fest meg tud lepni mindenkit.
1: Próbáltam elhelyezni a fesztivált műfajilag a fesztivál térképen, és hogyha azt mondom, hogy összművészeti fesztivál, akkor alapvetően nekem elsősorban a művészetek völgye jut eszembe, hogyha zenei fesztiválról beszélünk, akkor összeset lehetne említeni. A tietek ilyen nagyon hibrid, mert alapvetően ez egy gondolkodós, beszélgetős, irodalmi fesztivál, sok-sok zenével megfűszerezve. Kicsit olyan, mintha nem tudom, egy ilyen töményebb művészetek völgyét kapna az ember valahol a délvidéken.
2: Hát, nincs messze az igazságtól. Márta Pista idén nyáron fog szervezni egy találkozót, a nem is tudom, hanyadik Kapolcsi Fesztiválon, mint alapító Berces Lászlót, zárójel Ördögkatlan, Sui Péter, zárójel Hétrétország, és engem uh-huh. Dombos Festet hívott meg, ami azt jelenti, hogy mind a hároman a Kapolcsból táplálkoztunk, tehát igazából onnan merítettük, hogy milyen jó az, amikor belakod a portát, netán a templomot, a főutcát, és hogy picit így bemozgatod azt a közeget, amit tulajdonképpen nem lehet bemozgatni, és mint látjuk, az Ördögkatlannak sikerült, a Hétrétország az őrségre vívja fel a figyelmet. Mi pedig talán azért tudtunk nagyobbat alkotni, mert megtaláltuk azt a helyszínt, ez az én vallásom, hogy egy fesztiválnak akkor van sikere a területen, ahol zajlik, ott már 51%-ba sikeres élményeket lehet generálni, lásd Kapolcs is egy jó kis falu, Balaton felvidék, tehát a Mihegyalja utcánk, az a löszfal, az a lösz hasadék, az már magában gyönyörködtet, és hát ehhez nem nehéz aztán hozzárakni, rávetíteni a fényfestészetet, illetve egy olyan millió alakul ki, hogy nem akarsz tényleg elszökni, ez egy zsák utca tulajdonképpen.
1: Azt említetted, hogy oda nem lehet oda költözni, oda születni kell, említette ezt Lajkó Félix. Meg hogy nem is tudunk olyanokat, akik a nagyvárosi, az urbánus közegből oda költöztek volna. Egyetlen egy embert tudok mondani, egy hölgyet, aki egyébként onnan származik, és hát nyilván 26 éve működik ott a Dombosfest, de hogy aki onnan jött, az Ruzsa Magdi egyébként.
2: Igen, ott ült a fűbe a fesztivál első éveiben, ezt ő bevallotta, és nézte a koncerteket, hát elképesztő élmény volt a Megasztár győzelme után vendégül látni a teljes csapatot, tehát akkor Kishelyes 3000 fős település, 3,5, akkor 5500-an voltak bent ebbe az utcában, és hát az egy népünnepély volt, amivel Magdi megajándékozta a délvidéki közeget, hát láttuk egy nagy évű poppáját, könnyűzenei pályát futott be, mi viszont azt vállaltuk, hogy sok kicsi jó produkciót hozunk el. Ez azért örök diléma, hogy egy nagy produkcióra sok pénzt költeni és pár ezer embert várni, vagy pici hangulatos elemekből táplálkozni. Mindenre volt példa az elmúlt évekből, 25 évet lezártunk, és ahogy most itt is a motto a 4 nap újra tervezés, olyan jó mondja mindig, amikor eltévedsz, hogy akkor újra tervezlek, hát mi is próbáljuk újra tervezni ezt a délvidéki formát, egyrészt generációváltás, az mindig aktuális, megvannak ezek a fiatalok, igen, megvannak képzőművészetben mindenféleképp, akikre lehet építeni, illetve az üzenetek, tehát azért más, mi van, ha Szerbia is tényleg belép az EU-ba, és már nem lehet dohányozni a kocsmákba, tehát ez egy olyan érvágás lesz, nem tudom hány 10 vagy 100 év után, amikor más lesz a gondolat.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Dombosfest alapító főszervező igazgatója Horváth László, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Rádió Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyért. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Dombos Fest, az idén 26. alkalommal megrendezésre kerülő Dombos Fest alapító főszervezője Horváth László ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia!
3: Örülök, hogy itt vagyunk.
2: Azért, mint már beszéltünk a fesztivál nagyjában egészében történetéről, hogy jött létre körülbelül, habár azt még nem fejtettük ki, hogy akkor leültetek ott akkor páran, lent a térségben kisegyesen, hogy akkor ilyen meg ilyen fesztivált szeretnénk, vagy már valakinek volt egy határozott elképzelése, hogy akkor így szeretnénk, beszélgessünk sokat a bolygónk jövőjéről, az itteni helyzetről, a magyarok helyzetéről, a Duna-Tisza közéről, vagy hogy történt ez?
3: Hát, mint ahogy mondottuk, sok előzmény van, tehát hogy művészbarátok vagyunk, vagy sokan vagyunk képzőművészetben, irodalomban, filmrendező, borász barátunk, tehát hogy minden területre kiterjed a tevékenység, és voltak előzmények, ahogy mondtuk, az irodalomban, kis koncerteket is rendeztünk annól, illetve volt egy általam szervezett építésztábor, és akkor valahogy ezt az egészet húztuk be egy ilyen dombosi diskurzusra. Ugye civil egyesületet kellett alapítani, hogy mit csinál, egy civil pályázik, és hát végül is egy ilyen nyertes sorozat indult el, hogy nyertünk az NKA-nál, 26 éve minden évben nyerünk az NKA-nál, Isten éltesse az NKA-t, reméljük még sokáig, tehát hogy piaci alapon nem lehet délvidéken megmozdulni, pláne egy ilyen művészi szegmensben, úgyhogy mi alapítványi támogatásra épülünk, de azért tettünk is valamit, mert egy szeméttelepet alakítottunk át egy korzóvá, portákat hoztunk létre, megvettünk egy régi pincét, az most egy egész évben látogatható közösségi hely, tehát hogy tudtuk fejleszteni, urbanizálni picit ezt a Kishegyest, és évközben is vannak események, kisebb, nagyobb, de azt kell bizonyítanunk, hogy igenis a művészet az elfér ezen a délvidéki palettán. Ebbe szeretnénk jók lenni.
2: Egy hétig tart egyébként, már elkezdődött 22-én, és vasárnap este zárulnak majd a programok, hogyha minden igaz. Alapvetően ez a bizonyos diskurzus, amit említettél, ez a fesztivál elmúlt negyed századát, bocsáss meg, hogy így fogalmazok, de akkor is 26 évesek vagytok, tehát a 25-ön már pont egyel túl vagyunk, hogy ez végig kísérte. Nektek az fontos, és direkt így hoztátok létre, hogy akkor beszélgessünk arról, hogy akkor mivel tudnánk jobbá tenni a mai fiatalság, idősebbek, a környék, a település életét. És most is vannak napközben folyamatosan ilyen programok.
3: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire szabad a művészettel beletenyerelni egy kis közösségnek az életébe, tehát ezt akár a kapolcsi példáról is beszélhetnénk, hogy milyen felfutások, vagy milyen ívek vannak, vagy milyen haragosokat tudsz szerezni, tehát ez törvényszerű, hogy minden közegben át fogod ezt élni. Mi is az egész falut próbáltuk megmozgatni, aztán jobban láttuk, ha visszavonulunk, és tényleg kijelöljük a saját felségterületünket. Úgyhogy ebben a millióban érezzük jól magunkat, de hogy ide évközben is besétálnak. Szerelmes párok, GPS-szel beüték, van egy kemence kápolnánk, amit egy Kossuth Díjas művész terve alapján építettünk meg, Csete György, aki Ópusztaszert tervezte, tehát hogy olyan impulzusok élhetnek, amikor tényleg csak gondolkodsz, hogy ez most miért van itt, vagy az ma is történik. De hogy egy korzót hoztunk létre, ahol jó ott lenni. És ha tényleg jó a korzón ott lenni, akkor hát meg kell találni azokat a betápokat, akár az, hogy gasztró legyen, vagy borkínálat legyen, vagy kisebb esemény legyen, vagy a tűzoltók ott tartják a felvonulásukat, vagy a nagycsaládosok jönnek, vagy a női fórum jön, és kibérel egy garást, és a legendás kishegyesi lángost készíti el. Tehát, hogy ez mind-mind olyan hozzáadott érték, hogy igenis a tevékeny embereknek a közösségeit meg lehet szólítani, és hát ebből áll össze ez a négy nap, amit valóban sokan a délvidéki nyarat ehhez irány igazítják. Ekkor jönnek haza az egyetemisták, vagy a művészek, és tényleg örülünk, hogy találkozunk, mert tényleg mindenki mindenfele él, nem csak Budapesten, hanem Bécsben, Szlovéniában, Belgrádban, Szarajevóban, és hát ezek azért olyan kútfők, ahol mindig van egy-egy jó sztori, vagy mindenre lehet lapot húzni.
2: Mindenféle műfajú előadások lesznek, ugye Bábszínház is lesz, Grecsó Krisztián is érkezik, nyilván vannak visszatérő vendégek, akiket ha nem is az elmúlt 25-26 évben folyamatosan hívtatok, de többször egymás után.
3: Igen, egyrészt aki sikeres, azt általában visszahívjuk, ha nem is abban az évben, de a következő évben mindenféleképp, illetve hát zenében viszont mindig az a mondás, hogy az új fiatalokat, akik valami mást mutatnak, mint ami a trendi. Most két példát hozok, a Baselán együttes, aki a világzenét próbálja megújítani sikerrel szerintem, illetve Nagy Csomor András, aki annyira pimaszul ötvözi a magyar zenéket a világzenékkel, vagy a világ slágereivel, hogy én is azért láttam már ezt-azt, de itt meglepődtem, hogy. Aztán ez külön majd megér egy műsort a Nagy Csomor Andrással. De hogy ilyen meglepetéseket szerettünk hozni a kis közegbe, hogy hát nézzétek, ez is van. Nem biztos, hogy ők hosszú távon talpon maradnak, vagy nagyon sikeresek lesznek, de gyanítom, hogy mégiscsak ki fognak futni. Nálunk a Csík zenekar is akkor volt, amikor nem tudott róla senki, talán háromszor, és kis színpadon ott pont elfértek. De hogy ez így jó, egyrészt nem kell nagy gázsikat fizetni még akkor a feltörekvő zenekaroknak, másrészt meg, hogy akkor azt is jelzi, hogy időbe tudtunk rálátni, vagy rákapcsolódni azon mozgalmakra, vagy kulturális kísérletekre, amelyik aztán bizonyítják, hogy igenis ők nagyok tudnak lenni.
2: Említetted a zeneiséget, ezzel majd a későbbiekben bővebben foglalkozunk. Viszont, hogyha már arról beszélünk, hogy már megkezdődött a fesztivál, a Pár Julcsi nyitotta, ha minden jól megy, az egyik első fellépő volt, és hogyha Pár Julcsit hallom, és persze nagyon szeretem a munkásságát, a felnőtteknek szóló munkásságát, de neki gyerekeknek szóló dala is vannak.
3: Hát, zeneterapeuta, ugyebár, tehát ő nagyon mélyen érzi azt a műfajt, amit csinál, illetve állandó gyerek klubja is van produkcióval a Fonobudai Zeneházban, tehát onnan tudom, hogy mennyire jó rábízni a kísérleteket vagy a törekvéseket. Ezeknek az alkotónapoknak most az a célja, hogy megnézzük, hogy ezeknek mekkora létjogosultsága van, kik jönnek, nagycsaládosok, szakmabeliek, milyen érdeklődők, mert nem titkolt szándékunk, hogy hosszú távon egy véletlenül sikeres szintén pályázatnak köszönve, egy szerb magyar pályázatnak köszönhetően véletlenül sok ilyet szeretnénk majd megvalósítani. Ezt július végén tudjuk meg, hogy nyertünk-e, viszont az előzmény az nagyon fontos, hogy mi a visszacsatolás, működik-e vagy sem. De úgy láttuk, hogy működik, és tehát érdemes az ilyen tényleg 15-től 30 fős eseményekre is építeni, mert szemébe tudsz nézni a partnernek, a vendégnek, nem rohan senki, nincs időkeret, nincs rider, és hogy olyan szabadon ott ebben a Hegyalja utcában, úgy szinte ilyen elterülős hangulatban lehet várni a végeredményt.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Dombos Fest alapító főszervező igazgatója Horváth László. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig a Dombos Fest világában kalandozunk, ami immáron 2026-ban 26. alkalommal kerül megrendezésre, és velem szemben a stúdióban még mindig a fesztivál alapító főszervezője Horváth László. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
3: Folytassuk.
2: A Pár Julcsit már említettük, a Csík zenekart említetted, hogy akkor volt nálatok ott a Dombos Festen, amikor még nem nagyon ismerték őket, meg egyébként a Nagy Csomor András, stb. Akiket említettél. Nálad ez úgy van, hogy kettő az egyben, tehát, hogy aki a fonóban bejön, azt elviszed a Dombos Festre?
3: Hát egyrészt én szeretek úgymond baráti viszonyt kialakítani a művészekkel, tehát nem szerződéses viszony ez, hanem inkább egy jó baráti viszony, és értelemszerűen innen származom, Kishegyesről, és akkor meghívom őket, hogy gyertek el. És hát olyan még nem volt, hogy valaki azt mondta volna, hogy én nem elzárkózom, vagy én nem merek lejönni hozzátok, tehát pont ez a kíváncsiság, ez a szépség ennek a délvidéki kalandnak, rá kell szállni az utat, tudunk fagyizókat ajánlani útközben, átérsz a határon, akkor tudom mondani, hogy hol egy pieszkavicát, vagy csevapot, és akkor ezek már olyan felütések, hogy elindulsz Debrecenig, ott nem érnek ilyen élmények, hogy ezzel is gazdagodsz, és hogy picit más az időfolyáson állunk. Tehát például 4 órára nem tudunk programot hirdetni, koncertet, mert a kutya nem jönne el. Tehát, hogy 6 után indul be általában mindig az élet, ez is egy ilyen learatnak, letusolnak, és utána kijönnek 1 vagy 2 nap a helyiek is, vagy a munkás emberek. Igen, más.
2: Pár Julcsit említettem, és mondtad, hogy igen, nagyon fontos az ő munkássága, és azért gondoltam, hogy behozom a Pár Julcsit, és hogy neki van gyerekeknek szóló műsora is, mert hogy a Dombos Fest, tudva azt, hogy akkor itt most legyen diskurzus, akkor a fenntarthatóságról, a művészetről gondolkodjunk, beszélgessünk, ez nem biztos, hogy gyerkőcöknek való feltétlenül, de hogy a Dombos Fest gyerkőcöknek szervez-e programot?
3: Annó azt írtuk ki, hogy 14 év alatt ingyenes, ami azt jelenti, hogy 8-ig, tehát aki suliban jár, ők bármikor bejöhetnek, és szívesen megmutatjuk nekik, hogy mi történik itt. Hát ez annyira bejött, kérlek, hogy tavaly előtt, tehát én még ennyi gyereket egy fesztiválon sem láttam, értelemszerűen a szülőkkel jönnek most már. Tehát 300 gyerek korzózik, rohangál, és akkor még 500 vagy 800 ember viszont nézi a koncerteket. Tehát ez a generációs holló, hogy nálunk tényleg az 5 évesektől a 70 évesekig mindenki ott van, és valamilyen szinten megtalálja magát, tehát hogy ez egy páratlan dolog. És ha gyerekeknek viszont alapot tudsz adni, meg élményt, az hosszú távon azt gondolom, hogy az beágyazza, hogy ők a Dombossal, a Lőszfallal, ezzel a hangulattal azonosulni tudnak, és lehet, hogy szintén elkeverednek a nagyvilágba, de majd lesz az a pillanat, amikor hazajönnek.
2: Mindjárt beszélünk majd erről az újratervezésről, amit említettél, mert volt egy ilyen elszólásod valamikor egy 1/4 órával ezelőtt, viszont nem egyszer, nem kétszer említetted már ezt a Lőszfallat, ami nálatok nagyon fontos. Nem csak Kishegyes szempontjából, hanem a fesztivál szempontjából is, mert művészeti értékkel bír.
3: Igen, ha megnézzük egy időkapszulában, akkor ebből a hegyből vitték el régen a falu építkezéseihez a téglákat, a vályog téglát, tehát tulajdonképpen ez egy vályogvető hely volt, vályogból épültek a házak, ki tudja hány utca, és utána lett egy téglagyár a faluban, értelemszerűen ez is egy fejlődés, utána a vályogvetőkre már nem volt szükség, meg a tégla is jobb minőségű lett a kiégetett tégla, mint a vályog, és akkor ott maradt ez a Lőszfal abban az állapotában, hogy ott pont az utolsó lenyesték a téglának való földdarabkát, aztán pedig az idő alakította ezt 20-30 évig, nem mellesleg rengeteg madár veszi be, gyúrgyalag, marjak, galambok, fecskék, tehát hogy jó nézni már, hogy a madárvilág is otthon érzi magát ebben a millióban, és ez egy tulajdonképpen az Alföldön nem nagyon tudunk ilyen falat. Ez azért egy 150 méter hosszú, és talán 15-17 méter magas fal. Tehát amikor mész az Alföldi síkságon, találkozol egy fallal, ez Tolnai Attó is egy igazi metaforaként élte meg, hogy te jó ég, hát itt nincs hová kapaszkodni fölfele, vagy úgy szembesít, és hát valamilyen szinten ez a délvidék sirató fala is, tehát hogy tényleg egyszer látni kell, mert hogy úgy más lesz minden.
2: Azért mondtam, hogy művészeti értékkel bír, mert hogy használjátok, mindenféle fényfestések lesznek ott.
3: Igen, most az lesz a fényfestés, hogy nem lesz fényfestés, hanem egyszerű színekbe fogjuk úsztatni, uh-huh. tehát magyar a színskála színeivel. Annó így indult, hogy egyszerű reflektorokkal világítottuk ki, és a lösznek maga ez a narancssárga vagy sárga színe is elképesztő hangulatot tudott alakítani, hát most a sárga, a kék, zöld, nem tudom milyen arányletokra fogunk építeni, de hogy rajzok, effektív rajzok nem lesznek, ez az újítás. De hogy a fényfestészetet is mi hoztuk be először a Délvidékre. Hát látjuk jól, hogy a világban micsoda művészeti élményt tud ez generálni, amikor nagy ikonikus épületeket festesz ki. Hát mi a löszfalunkat tudjuk így befesteni, és hát a mai világban, amikor egy selfie gyorsan elkészül, ez nagyon gyorsan terjed, és mindenki részese akar lenni az élménynek. Úgyhogy ez is egy fontos művészeti ág, a fényfestészet.
2: Még egy kérdés gyorsan az eddig elhangzottakból. Nagyon megmaradt valami a fülemben, és említetted a Pleskavicát, meg említetted, hogy ahol mit lehet tenni, és hogy tudsz ajánlani, hogyha esetleg valaki elindul Kishegyes felé. Azt említetted, hogy a legendás kishegyesi lángost is elkészítik. Miért legendás az ott nála?
3: Hát egyrészt, mert látod a folyamatot, ahogy ott dagasszák a hölgyek, ahogy ott kisütik, ahogy és tényleg valahogy más érzése van, még töredékébe kerül a budapesti vagy a balatoni árakhoz képest. És érdekes, hogy a női fórum, aki ezt készíti ebből a spórolt pénzből, aztán nem tudom, karácsonyi eseményt szervez, tehát hogy jó látni, hogy ez egy folyamat, egy flow része, hogy ők akkor nem tudom, eladnak 3000 lángost, nem tudom hány dinárért, 50 dinár talán, tehát hogy tényleg vicces a balatoni árakhoz képest, viszont az íze, vagy lehet, hogy csak a millió miatt van az, hogy az íze így annyira olyan roppanós, nem zsíros, kicsi, tehát hogy úgy jó látni. Szívből készült, tegyük hozzá.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Dombos Fest alapító főszervezője Horváth László. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is. Abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Dombos Fest alapító főszervezője, Horváth László ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönjük, hogy hirtathatunk a Dombos Festről.
1: Lángosról már beszéltünk, meg arról beszéltünk, hogy a löszfal, hát ha nem is fényfestés, de ilyen színes megvilágítást fog kapni, meg arról is beszéltünk, hogy mindenféle diskurzusok lesznek, koncertekről. Nagyjában egész évben beszéltünk, Síkzenekart említettél, akik már sok évvel ezelőtt voltak, Nagy Csomor Andrást említettél. Viszont most ugye alapvetően arról beszélünk, hogy délvidék. A délvidék azért, hát nem tudom, kicsit távolabban Japántól talán fogalmazzunk így, de hogy onnan is sikerült valakit megtalálni, aki ebben az évben érkezik hozzá.
2: Igen, ez a Kenta Hayashi nevű gitárművész. Kolléganőm sokat dolgozott az Ozora Fesztiválon, és akkor, hát hogy ő már Ozorán is föllépett, talán többször is, és ez a chill műfaja azért egyáltalán nem baj, ha nálunk is megjelenik, illetve a már japán művész az első években volt Lajko Félix vendége, mint Tanaka, egy butó táncos művész, aki látványilag tényleg fel akart mászni erre a löszfalra, tehát fel van az interneten ez a művészi kísérlet, aki látta, annak ez beidegződött, hogy elképesztő, hogy lehet így hemperegni tulajdonképpen ott a löszfal tövében, de hogy ez egy világszintű produkció volt tulajdonképpen, úgyhogy most elmondhatjuk, hogy a második japán jön majd el Kishegyesre, ahogy járt nálunk Frank London, a New Yorki klezmer trombitás, tehát hogy így a tuvai Hunurtu, a torokénekesek, tehát hogy ezzel mindig meg Reza Mortazavi, a tombak művész, hogy ezek mindig, mindenkinek ez akkor a kulturális sok, hogy ilyennel találkozhat, hogy most is kíváncsian várjuk, hogy mit tud majd ez a gitárművész, hát véletlenül tényleg csillállapot lesz, ő lesz az utolsó fellépőnk szombaton.
1: Sárik Peti fölfedezte pár hónappal, évvel ezelőtt a Koszikát, és nagyon sikeres koncerteket csinálnak együtt. Sárik Peti nem megy most hozzátok, viszont a hölgy igen.
2: Igen, én is felfedeztem, illetve nagyon sokan Koszikát, elképesztő videókat gyártott, utána személyesen is megismertük, elvittük egy erdélyi csűrbe, ott vettünk fel a duó produkciót tőle. Tavaly is szerettük volna, nem jött össze, idén viszont tényleg eljön a kisebb bandájával. Hát Koszika is az a minőség világzenében, talán ez egy ilyen poposabb műfaj, amit most hoz, amit érdemes látni, tehát furcsálom, hogy a magyar piac még őt annyira nem fedezte föl, hogy Sárik Péter ügyesen lecsapott rá, aztán tényleg minden helyszínen már egy komplett produkciót tudnak előadni, de hogy iszonyúan muzikális ez a Koszika, és meg jó, jó fej, jó csaj, tehát jó vele együtt lenni, úgyhogy most a színpadon fogjuk majd megnézni, hogy a nyitónapnak az záró produkciója lesz.
1: Egy előadót szeretnék még gyorsan ide tenni, nyilván millió egy elfoglaltsága van a nyáron, de arra szakít időt, persze, hogy szakít időt a Ferenci Gyuri, hogy menjen hozzátok.
2: Kérlek szépen, Ferenci Gyuri utolsó élményen Dombos Feszten, nem tudom én, 6-8 dinnyét vettek, és azt ott felszelték, és ez egy ilyen tipikus pihenő chill állapot volt, amikor ők dinnyéztek, ez jó régen volt, 4-5 évvel ezelőtt, aztán megnéztük a Gyuri naptárát, az pedig lehetővé tette, hogy ő a záró napon ad majd egy igazi koncertet, nekem tavaly a Fonóban adott koncertje talán az életem egyik legjobb koncertélménye volt, tehát Ferenci Gyuri az a művész, aki már annyira beért, hogy tényleg legendásnak mondható, vagy én úgy gondolom, hogy tényleg az is egy élő legenda, aztán bízom benne, hogy ez a rock and roll a pesti rackákkal, ez ott a löszfal tövében is érvényesül, és amikor vége az utolsó koncertnek, akkor általában mindig egy nagy tábortűzzel zárjuk a napot, úgyhogy ha az idő kedvez, akkor egy emlékezetes zárónapunk lesz.
1: Egy utolsó topik maradt még a végére, Laci, ez pedig az, amit már említettem, és te is említettél, hogy idén ezt a 26. fesztivált az újra tervezés mottójára, jelszavára húzzátok fel. Mit kell újra tervezni? Ez egy bejáratott működő fesztivál, imáron a 26. kerül megrendezésre.
2: Egyrészt, ha most megint elkap bennünket a nagy hőség, tehát az embertelen körülményeket teremt, most várjuk, hogy milyen lesz, nem tudom, tehát 40 fokban a délvidéken nem lehet fesztivál csinálni, mi van, előrébb hozzuk egy hónappal, akkor mi van, ha generációváltás lesz, tényleg más művészeket, vagy fiatalokat bízunk meg, hogy ti csináljátok, harmadik a politikai diskurzus, tehát ezt láttuk, hogy a kizárólagosság az hova vezet Magyarországon, a délvidéki politikumot is puhítani kell, hogy igenis kezdjen párbeszédet ezzel a fiatal értelmiségi vagy művészréteggel, mert ezeket a szépségeket be kéne, hogy mutassuk, amik ott megmutathatók vagy, amik onnan jönnek, inspirálódnak, ez eléggé unikális, tehát és akkor sorolhatnánk a neveket, Nagy József például, ő egészen Franciaország vitte, vagy Mahai Nagy László, tehát ő onnan indult, egyetemet neveztek el róla New Yorkba, mindenhol alkotott, most Sinkovics Ede barátunknak vannak őrült képzőművészeti alkotásai, nem is tudom, hogy kell mondani, fémhulladékból készít képeket, ilyet még senki nem csinált, tehát hogy úgy

0: van. Ezekre figyelünk, hogy ez jól működjön.
1: És aztán majd szeptemberben akkor indul a buli nálatok.
0: Igen, és az őszi szezon mindig a legjobb, ami a szilveszterbe torkollik, úgyhogy azt még már várjuk, mert az mindig jó.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttek.
0: Köszönjük szépen.
1: További szép estét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.

0: Viberen a 0630 303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra.